De jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

attól. Ez a divatos eszme minden tönkre tehetne, az olcsó

Ákos szólt, a Moravidéki Magyar Rádióban jó reggelt kívánunk is. Fel a szívekkel című dalat hallhattuk. 5:35 perc a pontos idő, ez pedig itt akkor a Moravidéki Magyar Rádió is. Jó reggelt kívánunk. Nézzük a reggeli csapatot. Király Boglárka az, aki az eléket válogatta, a Király Tomi a hangtechnikus, a híreget pedig Oleti Zsuzsanna szerkeszti. Úgyhogy megvan a reggeli csapat, még egyszer akkor jó reggelt, már is zenélünk még egyet, jönnek a tárkányművek, aztán jövünk is vissza.

A szlovén labdarúgó bajnokságban volt tegnap még egy mérkőzés, ezzel akkor bezárult ugye a negyedik forduló. Mura Kalcer Radomlje mérkőzés volt ez, és 1-3 lett a végeredmény, tehát Radomlje idegenben győzni tudott, vagyis ugye Mura Szombatban. Egyébként pedig a Radomlje gólyát Pelko, Balic és Bosetsz lőtték, míg a szépítő gólt a Mura 90. percben szerezte Butic révén. Ezzel pedig akkor megvannak ugye az eredmények, a tabella pedig így néz ki. Maribor van az első helyen, Nafta második, aztán Bravo, Celje, Koper, Grosoplje, Radomlje, Mura, Olimpia és Alumini. Viszont itt még hozzá kell tenni, hogy a Celje és az Alumini, ugye, nekik egy meccsel kevesebb van, tehát azt majd még pótolniuk kell. Mi pedig jó reggelt kívánunk! Hamarosan 5 óra 40 perc lesz a pontos idő, kedd van, augusztus 11-e, és jön Janis Joplin, Me and Bobby McGee.

Ma egyébként, vagyis augusztus 11-én Assisi Szent Klára ünnepe van. Születés nevén Chiara Ofreduccio Assisi-ben született, ugye? És hát itáliai apáca volt. Assisi Ferenc egyik korai követője, róla elnevezett apáca rend megalapítója. Ünnep egyébként helyenként eltérő. Augusztus 11-e, vagy van, ahol pedig augusztus 12-én is ünneplik. Na minden esetre, mi mondjuk akkor úgy, hogy ma akkor Assisi Szent Klára ünnepe van. Nálunk pedig érkezik az Aria, tőle pedig jön az Introvertált által.

Na szóval, tehát akkor azárják egyébként, hogy a Sziget Fesztiválon vasárnap, a mínusz egyedik napon, amikor is Bródi Dalok napja, nagy koncert volt, hát ott akkor ugye is tisztelgett Bródi János előtt, és hát érdekes volt az a fellépés, ugyanis a Ha én Rózsa volnék című dalt adta elő egy gitárral, de persze nem egyedül, hanem volt egy segítsége, és méghozzá édesanyjával együtt. Úgyhogy nagyon sokan akkor ezt a fellépést megtapsolták. Mi pedig megyünk tovább a Musical Trips-el, Lennék én folyóvíz című dalokkal, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Nagy augusztus 11-e van, és egyébként kedd. Na, nézzük, hogy kik ünnepelhetnek ma, mármint névnapot, ezek pedig ugye a Zsuzsannák és a Tiborcok. Zsuzsanna, héber eredetű bibliai név, jelentése Lilium. A Tiborc a latin Tiburtius név rövidüléséből származik. Latin Tiburtius név rövidüléséből jön akkor, tehát a Tiborc név, és akkor boldog névnapot is kívánunk nekik, meg természetesen a Zsuzsannáknak is. De mellettük még néhányan ünnepelhetnek. Ezek pedig nem mások, mint a Lujzák, a Tarjánok, Tiborok, Klárák és a Liliánák. Úgyhogy névnaposok boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk.

5:56 perc, most már a pontos idő, még egyszer akkor jó reggelt kívánunk, és mindjárt megnézzük azt is, hogy milyen lesz az időjárásunk, mert ugye 6 órakor várjuk Önöket információkkal.

0: Jó reggelt még egyszer, és hát ugye ez az olyan információknak a helye, és ez itt a Mulavidéki Magyar Rádió. Nézzük akkor, hogy mire számíthatunk a mai nap folyamán, először is Szlovéniában, és ugye időjárásilag. Hát a következőket mondják a meteorológusok, hogy ma a kezdetben mi többnyire derült napos időjárásunk lesz. Délután és este pedig több helyütt előfordulhatnak majd záporok, illetve zivadarok, amelyek egyébként gyakoribbak lesznek majd a hegyvidékeken. A döpőt pedig keleti irányú szél is jelentkezhet. No, a hőmérséklet a mai nap folyamán 30 és 36 fok közt alakul majd, tenger mellégen 38 fok várható. Mulavidékre közepesen felhős égboltot jósolnak ma délutára, 33 fokos csúcsértéket, és még van egy kis esély arra is, hogy zápor vagy zivatar kialakuljon. Tehát a mai napon ez teljesen nem kizárható itt Mulavidéken sem. Holnap többnyire derült időjárásunk lesz, reggel valamivel több felhőzetre lehet majd számítani. Továbbra is jelen lesz majd a keleti irányú szél. A reggeli hőmérséklet holnap 14 és 19 fok közt alakul, na a nap folyamán 28 és 33 fok közt lesz a csúcsérték, tehát kicsit azért mérséklődik a hőmérséklet. Tenger melléken azért holnap is 36 fokra lehet majd számítani. Csütörtökön és pénteken derült időjárásunk lesz, tehát nem lesz túl sok felhő felettünk, úgyhogy napsütésre lehet számítani. És továbbra is jelen lesz majd elsősorban a keleti irányú szél. Főleg reggelente azért friss lesz az időjárás, tehát lehet majd akkor, hogy ma szellőztetni. Na, holnap hajnalban Mulavidéken kisé felhős lesz az égbolt, 21 fokra ébredünk majd, aztán délután terült égbolt mellett 30 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. És ha már hőmérsékletek, nézzük a hőmérsékleteket országszerte. Krány 20 fokos, Triglav-Kedericán 12 fok van. Pibilában 20 fokot mérnek, Maribor 24 fokos, Muraszombat jelenleg 19, Ptuj 18, Celjében 23 fokot mérnek, Koper 24 fokos, Goricskon 23 fok van, Lendván 22 fokot mutatnak a hőmérők, Bordoros pedig 22 fokos. Az előrejelzés Magyarországra is hangozzon el, és hát így hangzik. Fátyol és gomoly felhők mellett ma általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik. Majd késő délutántól az északkeleti tájakon lehet számítani helyenként erős, esetleg viharos közelélökésekre. Legmagasabb nappali hőmérséklet dönten 33 és 38 fok között várható. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala megye ma délután kisé felhős lesz, 35 fok várható. Vas megye kisé felhős, 33 fok, viszont záporra számítani lehet. Szerdán, vagyis holnap derült napos, száraz időre van kilátás, az északi-északkeleti szelet több felé élénk, főként a Tiszántól a majkor erős lőkések kísérik. Délután 27-33 fok valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, Zalára 17, Vas megyére pedig 16 fokot jósolnak. Délután mindkét megye fölött derült égbolt mellett 30 fokra lehet számítani, tehát ugyanúgy, mint Muravidéken. Nézzük akkor, hogy ha tovább lépünk, mi van akkor? Csütörtökön például derült napos, csapadékmentes idő várható, tehát nagy változás nem lesz. Főként az ország keleti felén megélénkül az észak-keleti szél. Pénteken pedig derült napos idő várható, csapadék nélkül. Az észak-keleti szél a keleti, észak-keleti országrészben néhol megélénkül. Viszont a hőmérsékletek nagyjából ugye 30 fok körül alakulnak, úgyhogy erre kell készülni a következő napokban. Illetve ugye a mai nap az még olyan, hogy Szlovéniában és Magyarországon is azért helyenként ez zápor előfordulhat, de dönten napsütés lesz, és utána is akkor marad majd a napsütés a következő napokban, viszont a hőmérsékletek nagyjából 30 fok körül alakulnak majd, tehát nem kell 38-40 fokokra készülni, illetve számítani. Mi pedig nézzük meg akkor a jelenlegi hőmérsékleteket most Magyarország szerte. Békéscsabán 18 fok van, Budapest 21 fokos, Debrecen 18, Győr 21, Pécs 23, Sámellék 20, Siófok 24, Szeged 17, Szolnok 23, Szombathely 19. Lentívül most épp nincs friss adatunk, reméljük, hogy később majd lesz. Keszthely 19, Nagykanizsa pedig jelenleg 20 fokos. Mi pedig akkor, most még nézzük meg azt is, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte jelenleg folyamatos a forgalom, komolyabb fennakadásokról nincs hír, egy kivételével, ugye Ljubljana közelében Domzsálénél a Zadobrovai elágazásnál ott munkálatok folynak, ott egy kisebb torlódás kialakult, nagyjából ott 6 perces késéssel kell számolni, egyébként pedig más fennakadásról most, illetve nagyobb fennakadásról most az útinform nem adott hírt, ez pedig akkor mindenképp jó hír. Mi pedig jó reggelt kívánunk, és mindenkinek szerencsés utat, valamint balesetmentes közlekedést.

biztosít, hogy akarattal mindent elérhetünk. De a jó szándékkal kövezett út is

Van még egy információnk még hozzá az autósok számára, ez pedig akkor a következő. A rendőrség bejelentette, hogy Muravidéken ma Gornyaradgona körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét, tehát ott lesz, hogy előre bejelentett sebesség ellenőrzés. De lehet másott is, úgyhogy legegyszerűbb mindenütt betartani a szabályokat. De pedig jó reggelt kívánom, Catherine Waves, Walking on Sunshine. Jó reggelt!

Na nem sokat segített Gianni Infantinon a FIFA elnökén, ahogy a marokkai Rabatban begyűjtötte, beosztotta egy támogatását, majd bocsánat kérő üzenetet küldött a nemzeti szövetségeknek. A négy legnagyobb taglétszám a kontinentális labdarúgó szövetség közül három hétfőn ugyanis nyílt levélben szólította fel az azonnali távozásra. Az európai UEFA, az ázsiai AFC és az észak- és közép-amerikai, valamint karibi országokat tömörítő CONCACAF elnökén megsemmisítő hangulatú nyílt levélben követelnek olyan futballvezetést, amelyik szolgálni akarja a futballt, nem pedig parancsolgatni. A helyzet annyira feszült, hogy a Guardian tudomása szerint a három nagy területi szövetség vezetői már a világbajnokságokat leváltó alternatív tornák megszervezéséről tárgyalnak. A Britlap szerint a szeptemberi U20-as női VB-n az európai válogatottak biztosan nem indulnak el, de nem lehetetlen, hogy a hármak ellentornát szerveznek addig. Az UEFA ugyanis már korábban bejelentett, hogy Infantino és az elnök külső befektetőket bevonó titkos terve miatt bojkottálják a FIFA világbajnokságait, amit azóta többször meg is erősítettek. A Guardian tudomása szerint Infantino eltávolítása esetén Viktor Montagliani, a CONCACAF elnöke lett az egyik elnökjelölt. Hármak levelükben arról írnak, hogy a bizalom megtört a megtévesztés miatt, mármint az ő bizalmuk Infantinoban, ugye. Amikor az egyén a kollektíva fölé helyezi magát, amelyik őt hatalommal ruházta fel, az illető megszegte a kötelességét, folytatódik a nyílt levél. Szöveg később átír a rabati találkozó ékezésére, mondván Infantino, akit nem neveznek nevén, kommunikációs hibákért kért elnézést, pedig ami történt, az nem kommunikációs hiba volt. Nem ismerte el, hogy maga a felvetés volt rossz. Nem értette meg, hogy a világbajnokság jogainak értékesítési kísérlete súlyos helyzetértékelési hiba volt, nem pedig eljárásbeli ügyetlenkedés. Olyan hiba, ami alapjában roppantotta meg a bizalmat azokkal a szervezetekkel, amelyek szolgálatára a FIFA létrejött. Az egyébként, hogy Infantinot már a jövő évi elnökválasztás, így a mostani ciklusa lejárt előtt leváltsák, a FIFA fő döntéshozó területének a tanácsnak kell speciális ülést összehívnia. Ezt a tagok több mint felének kell kezdeményezni. Hármak tanácsában delegált tagja elvileg bőven elegen vannak az ülés összehívásához, hiszen 15 tagot jelentenek így együtt, a 8 alelnök között, ráadásul olyan európai arcok vannak pluszban, mint Csányi Sándor vagy Alexander Čeferin UEFA elnök, illetve ugye az angol Debbie Hewitt is. Úgy látszik, hogy akkor ez a botrány itt a FIFA környékén és Gianni Infantino körül még tovább éreződni fog. Aztán mi lesz a vége? Hát, az majd kiderül. Mi pedig megyünk tovább. Jön Kohanski Roy, Heinz Gábor Bigával, minden kis báratom című daluk jön.

nekem nem kell. Na, egyébként a mai napok, mai nap, illetve dátum, az egyes kutatások szerint ugye ezen a napon kezdődött a maják időszámítása. A maják naptár egyébként három elemből épült fel. A Hab, amely 18x20 napos hónapokból állt, kiegészítve 5 nappal. A Zolkine naptár a 260 napos, 13x20 napos hónap, amelyet Szent Kör néven említettek. Ez párhuzamosan számlál a nap évvel. Volt egy hosszú számítási elnevezésű időszámítási rendszerük is, a Nagy Kör. Az időszámlálás körülbelül 5125 évente újból kezdik és korszakonként számolják. Az új időszámítási kezdet az újkor egyébként 2012. december 22-én kezdődött a majáknál. No, az idő ugye náluk nem ér véget, hanem csak az időszámítás aktuális ciklusa. No, tehát minden esetre egyes kutatások szerint ez a mai dátum, vagyis augusztus 11-e, a maja időszámítás kezdete. Nálunk pedig a zene kezdete most, mert jön Odetta a Go Girls-zal, meg itt lesz Keresztes Ildikó is.

fogom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Nagy említettük már egészen szombatig amúgy, már szombaton már Szlovéniát egyelőre még zöldbe festették az időjárás jósok, viszont egész addig pedig a tenger melléke vörös, Szlovénia többi része pedig narancssárga riasztás van. Elsősorban ugye a tűzveszély miatt, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. És ha már tűz, ismét fellángolt ugye erdőtűz Kranjska Gora térségében. A Srednyi Verh fölötti nehezen megközelíthető leveg a Verhegy oldalában, mintegy egy hektáron ég az erdő. Tüzet drónos felderítés során fedezték fel újra, hétfő délután. Az oltásban több környékbeli önkéntes tűzoltóegység vesz részt, munkájukat a szlovén hadsereg helikoptere, valamint három traktor tűzoltó repülőgép segíti. A területet az éjszaka folyamán megfigyelik, az oltást pedig reggel akkor folytatják. Ugyanezen a nehezen megközelíthető területen már múlt pénteken is tűzödött ki, akkor körülbelül 150x200 méteres terület égett. A repülőgépek a Mohinyi tóból vesznek fel vizet, ezért a hatóságok arra kérik a látogatókat, hogy maradjanak távol a kijelölt vízfelvételi folyosótól, és kövessék az illetékes szolgálatok utasításait. Szlovénia egy részén továbbra is jelentős a tűzveszély, Primorszka egyes területén, tehát a tenger mellék egyes területén nagyon magas, az ország többi részén pedig magas fokozatú a természeti környezet tűzveszélyesség, amit már ugye említettünk, úgyhogy tényleg nagyon figyeljenek oda, és ha lehet, akkor ugye a szabadba semmiképp se tüzeljünk, mert még mindig magas a tűzveszély. Jön a Republik, és a legszebb évem.

hogy egész Európa súlyos vasszállyal és vízhiánnyal küzd. Kevés csapadék, sorozatos hőhullámok és a rekordalacsony folyó vízszintek egyre több országban okoznak komoly problémákat, írja a Szlovén RTV. Az Egyesült Királyságban az idén július volt a valaha mért legszárazabb hónap. Anglia több mint 70%-át a szájsújtja. Helyzet tovább romolhat, mivel újabb, immár ötödik hőhullámot jeleznek előre, jelentősebb eső nélkül. Franciaországban és Svájcban még súlyosabb a helyzet. Júliusban Franciaország kontinentális területének mintegy 95, Svájcnak pedig 99%-án észleltek asszályt. Franciaország közel 70%-án már vízhasználati korlátozások vannak érvényben. 101 megyéből, 67-ben pedig a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. Itt a vizet elsősorban ivóvízellátásra, egészségügyi és más alapvető feladatokra tartalékolják. Németországban a gazdák sürgős állami segítséget kérnek, miután a tartós szárazság és a rendkívüli hőség jelentős rontotta a terméskilátásokat. Az ország folyónak vízszintje is rekord alacsony. Ausztriában a mezőgazdaságban a szárazság és a hőség okozta károkat már mintegy 1 milliárd euróra becsülik, s átlagosan 30%-os terméskieséssel számolnak. A takarmányhiány miatt egyes gazdák már állatokat is kénytelenek levágásra küldeni, és felmerült az a élelmiszerellátás biztonságának kérdése is. A szárazság Európa nagy folyóit sem kíméli, rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Temze vizsgált szakaszainak 95, a Rajna 85, a Duna pedig mintegy kétharmadán. Rendkívüli szárazsággal ugye Szlovénia sem kivétel, így az egész kontinensen egyre komolyabb problémát jelent a vízhiány és a tartós csapadékhiány. Végre reméljük, hogy azért majd hamarosan megoldódik akkor ez a probléma. Egy kis zenével folytatjuk, 6:52 perc a pontos, és aztán 8 perc múlva itt lesz majd Oleti Zsuzsanna, jönnek a friss hírek, következő órában pedig információk, de még előtte fellapozzuk majd az évforduló naptárat is.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva Község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A benzin és a gázolaj egyaránt olcsóbban tankolható mától Szlovéniában. A 95-ös oktán számú benzin literenkénti ára 6,4 centtel, 1,519 €, a gázolajé pedig 12,9 centtel, 1,753 € csökkent. Olcsóbb lett a fűtőolaj is, mégpedig 13,8 centtel, így újonnan 1,35,6 € rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 17-éig érvényesek. Szlovéniában az üzemanyagárakat az állam határozza meg, azonban nem rögzített, úgynevezett védett áron, hanem a piaci viszonyokhoz igazítva és hetente felülvizsgálva. A meghatározott árak egységesen érvényesek az összes töltőállomásra, kivételt képeznek a gyorsforgalmi utak és autópályák melletti utak, ahol magasabb árakkal kell számolni. A Magyarországgyűlés keddi ülésén államfőválasztást tartanak. A parlament keddi programja 9 órakor napi rendelőti felszólalásokkal kezdődik. Az államfőválasztás folyamata 14 órakor kezdődhet. Megismételt szavazásra a kétharmados Tisza többség mellett borítékolható, hogy nem lesz szükség, így az első szavazás eredmény hirdetésének időpontjában hivatalosan is eldől, hogy Baka András lesz a köztársasági elnök. A megválasztott államfő esküt tesz, majd beszédet mond. Baka vélhetően augusztus 19-én kezdheti meg köztársasági elnöki tevékenységét. Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni és a dán kormányfő Mette Frederiksen közös dokumentumban kért szigorúbb fellépést a migrációs folyamatokkal szemben. A két európai vezető szerint az Európai Emberi Jogi Egyezménynek a súlyos bűncselekményeket elkövető külföldi állampolgárokra való alkalmazásában bekövetkezett egyensúlyváltozás után most növelni kell a kitoloncolások számát. Katonai repülőgép zuhant le hétfő este Ukrajnában, Odessa régióban. Az ukrán légierő közlése szerint egy MiG-29-es vadászgép veszett oda egy harci feladat végrehajtása közben. A pilóta katapultált, írja az Union. A pilóta az ellenséges légicélpontok megsemmisítésére irányuló feladatot hajtott végre, amikor a repülőgép balesetet szenvedett. Árvizek, földcsuszamlások és balesetek, amelyek egyes térségekben egy hónapnyi esőnek megfelelő 9 napon át tartó felhőszakadás okozott. Legalább 13 életét oltották ki a Fülöp-szigetek északi részén. A mentők hétfőn közölték az adatokat. A trópusi viharok által tovább súlyosbított esőzések miatt Luzon főszigetén bezárták az iskolákat és a kormányhivatalokat, a főváros Manila utcáit pedig elöntötte a víz. Sport. A Celjem a hazai pályán játssza a labdarúgó bajnokok ligája selejtező harmadik fordulójának visszavágóját. Az ellenfél az Örmény Ararat lesz, amely 2-1-re megnyerte az odavágót, de a hátrány ellenére optimista hangulat uralkodik a Celje táborában.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén délelőtt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délutántól az északi és nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, az Adria mentén 38 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Másutt nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma Gornyaradgona körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
3: Ilyen.
0: ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar.

0: Augusztus 11-e van, és az év 223. napjánál tartunk, tehát 142 nap maradt még ebből az évből, és akkor belelapozzunk egy kicsit az évfordulónaptárba, megnézzük, hogy milyen események fűzhetők a mai dátumhoz, és hát akkor néhányat említsünk is meg. Az egyik például, hogy ezen a napon született 1938-ban a szlovén kémikus Branko Stanovnik. És ezen a napon történt 1942-ben, amikor két szlovén költő és író is elhunyt, az egyik Tone Csufár, a másik pedig Slavko Savinšek. Janko Mlakar, szlovén író 1953-ban hunyt el, Ivan Csargo, szlovén festő pedig 1958-ban. Ugye azt már említettük hajnalban, hogy a maja időszámítás kezdete van, illetve Assisi Szent Klára ünnepe. Ugye sejeken ugye augusztus 12-én ünneplik. No de ezen a napon, illetve ezen a dátumon meghalt Hunyadi János hadvezér, hogy a Nándorfehérváránál megállította az előrenyomuló törököket. Hunyadi János 570 évvel ezelőtt hunyt el 1456-ban, és hát ugye a Hunyadi című sorozat is róla szól. Tatán pedig megszületett Bláti Otto Titus, a transformátor szülőatya, 166 évvel ezelőtt. Heltő Jenő író, költő Budapesten született 155 évvel ezelőtt. Na, Asaph Hall, amerikai csillagász pedig felfedezte a Mars bolygó két holdját 1877-ben, tehát 149 évvel ezelőtt. Megszületett José Silva, amerikai parapszichológus, az agykontroll rendszer kidolgozója. Ő 112 éves született. Megszületett Bilek István, nemzetközi sakknagymester, sakkolimpikon, háromszoros magyar bajnok, mesteredző és szakíró. 94 évvel ezelőtt. Vásári Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora, művész, karmester, a nemzetművésze. 93 éve született, 1933-ban tehát. És augusztus 11-én történt, amikor szabadalmaztatták a széles spektrumú frekvencia átváltó rendszer, amely a később Wi-Fi technológia alapja lett. 84 évvel ezelőtt szabadalmaztatták, 1942-ben. Marilyn Vos Savant író, újságíró, akinek a világon a legmagasabb az IQ-ja, tehát 228 egyébként szám szerint, 80 éve született, 1946-ban. Budapesten megszületett Kánya Kata, színművésznő, műsorvezető, 73 évvel ezelőtt. Megszületett Nemes István író, aki fantasy, sci-fi és romantikus ponyvaregényeket ír. Író elnevei John Caldwell, illetve Jeffrey Stone. 65 évvel ezelőtt született, 1961-ben. Busik Ivett, táncosnő, koreográfus, 58 éve született. Csőre Gábor, Jászemari díjas színész, szinkron színész, pedig 55 éve látta meg a napvilágot. 54 éve pedig történt az az esemény, amikor 1972. augusztus 11-én elhagyta Dél-Vietnámot az utolsó amerikai földi katonai egység is. Mi pedig most egyet zenéjünk, jön Roy és Ádám trió, tőlük a Talán című dalat fogjuk hallani, aztán jövünk vissza, és még belelapozunk egy kicsit az évforduló naptárba.
1: Talán igen,

kobra, talán sikló, talán kobra, talán alul.

vagy ő, talán férfi, talán nő, talán igen, talán nem, talán.

Na, még kicsit akkor lapozgatunk az évforduló naptárban, augusztus 11-e van, ugye, és 49 évvel ezelőtt az Egyesült Államok és Panama megállapodtak abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama csatornát. A termopülői csatában pedig a Xerxész vezette persek legyőzték a Leonidas vezette spártaiakat. Itt ugye a 300 című film erről szól például. Időszámításunk előtt 480-ban volt ez, vagyis 2506 évvel ezelőtt. Mármint maga a csata, ugye? A balásti ütközetben a magyar sereg döntő vereséget szenvedett a török hadaktól. Ez 1552-ben volt, 474 évvel ezelőtt. És ezen a napon Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója lemondott és átadta a teljhatalmat Görgei Artúrnak 177 évvel ezelőtt 1849-ben. Megszületett Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, az első Apple számítógépek tervezője. Steve Wozniak 1950. augusztus 11-én született, tehát 76 évvel ezelőtt. Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor, színész, 73 éve született, illetve ma lenne 73 éves, 1953-ban látta meg a napvilágot, tehát pankrátorként volt leginkább ismert, több filmben, sorozatban is szerepelt, de talán legismertebb ugye, hogy a Rocky harmadik részében is föltűnt, amikor kicsit összeverekedtek ugye Sylvester Stallone-val. Maja Gold magyar pornószínésznő 45 éves ma, 1981-ben született. No, az Al-Qaida pedig 38 éve alakult meg, 1988-ban. Hazahozták Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást 2000-ben, tehát 26 évvel ezelőtt. 63 éves korában pedig elhunyt Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színész, 12 évvel ezelőtt, 2014-ben. Kerényi Imre, miniszterelnöki megbízott Kossuth és Elszem Aradíjas színházi rendező, színházigazgató, 8 évvel ezelőtt hunyt el, 2018-ban. És augusztus 11-én történt az is, amikor Pierre Laval nyilvánosan kijelentette, hogy akkor lesz Franciaország szabad, amikor Németország megnyeri a háborút. Ez 84 éve volt, mármint maga a kijelentés, 1942-ben. És említsünk még meg egy eseményt, Magyarország egyes részéről teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni, ez pedig 1999-ben volt, vagyis 27 évvel ezelőtt. Nálunk pedig most még egy kis zene következik, aztán fél nyolckor várjuk Önöket információkkal.

7 óra 30 perc van, vagyis ugye fél 8, kedd és augusztus 11-e. Jönnek az információk a Moravidéki Magyar Rádióban, benne pedig ugye akkor időjárás előrejelzés, és hát némi kis módosítás van a hajnalhoz képest, tehát belenyúltak az előrejelzésbe az időjárás jósok, és hát hogy hogyan, nézzük is, kezdjük először Szlovéniával. Hát ma a kezdetben többnyire derült napos időjárásunk lesz, valamivel több felhőzetre a délelőtti órákban az ország északi részén lehet számítani. Délután és estére pedig akkor már több helyütt előfordulhatnak záporok és zivatarok, amelyek ugye gyakoribbak lesznek a hegyvidékeken. Lesz majd némi kis keleti irányú szél is, amire számítani lehet. A hőmérséklet pedig ma 30 és 36 fok közt alakul. Tenger melléken 38 fok várható. Na és az apró kis módosítás az az, ami Moravidéket illeti, ugye azt mondták, hogy ilyen kissé felhős, közepesen felhős lesz az égbolt délután, és ugye szélre is lehet számítani, záporok, zivatarok kialakulatnak, ez eddig maradt, ahogy volt, viszont nem 33, hanem a jelenlegi előrejelzés szerint ma délután 35 fokos csúcsértékre számíthatunk. Holnap is többnyire derült napos időjárásunk lesz, reggel valamivel több lesz még a felhőzet, és keleti irányú szélre továbbra is készülni kell. Reggeli hőmérséklet 14 és 19 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 28 és 33 fok közt lesz a csúcsérték, tenger melléken 36 fokra lehet számítani, tehát holnap egy kicsit azért hűvösebb lesz, attól függetlenül továbbra is ugye melegre kell készülni.

0: Csütörtökön és pénteken derült időjárásunk lesz keleti irányú széllel, és elsősorban a reggeli órákban friss lesz az időjárás, tehát viszonylag alacsony hőmérsékletek lesznek, vagy esetleg nézhetjük úgy is abból a szempontból, hogy akkor lehet majd reggel szellőztetni. Holnap hajnalban Muravidéken kisebb felhős lesz az égbolt, 21 fokra készülhetünk, aztán délután derült égbolt mellett 30 fokra számíthatunk. Ahogy pedig említettük ugye, hogy egészen szombatig a tenger melléken vörös riasztás van a tűzveszély miatt, az ország többi részén pedig narancssárga, tehát ugye tenger melléken nagyon magas, az ország többi részén pedig magas a veszély, úgyhogy akkor a tűzrakásra is nagyon figyeljünk oda. Krány jelenleg 20 fokos, Triglav Kedericára 12 fokot mérnek, Ljubljanában 20 fokot mutatnak a hőmérők, Maribor 24 fokos, Punaszombat 22, Ptuj 21, Celje 24, Koper 24, Goricskon is 24 fok van, Lendván 22 fokot mérünk, és Portorozs is most jelenleg 22 fokos. Magyarország időjárás. Azt pedig akkor így hangzik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül, néhol megerősödik. Majd késő délutántól az északkeleti tájakon lehet számítani helyenként erős, esetleg viharos közeli lökésekre. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között várható. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala megyére közepesen felhős égbolt, 35 fok várható. Vas megyére pedig kissé felhős égbolt, 33 fok, viszont záporra készülni kell, elsősorban Vas megyében. Szerdán, azaz holnap, derült, napos, száraz időre van kilátás. Az észak-észak-keleti szelet több felé élénk, főként a Tiszántúlon olykor erős lökések kísérik. Délután 27-33 fok valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, Zalára 17, Vas megyére 16 fok várható, aztán pedig délután derült égbolt mellett mindkét megyében 30 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Csütörtökön derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. Pénteken derült, napos idő, csapadék nélkül, az északkeleti szél pedig a keleti, északkeleti országrészben néhol megélénkül. Na nézzük akkor a hőmérsékleteket is. Békés Csabán 20 fok van, Budapest 24 fokos, Debrecen 21, Győr 23, Pécs 24, Sármellék 22, Siófok 25, Szeged 22, Szolnok 24. Szombathelyről most nincs friss adat, viszont most van lentiből 22, Keszthely 21, Nagykanizsán pedig 24 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor most vetünk még egy pillantást az utakra.
1: Közlekedési hírek.
0: Uravidéken szerencsére nincs nagyobb fennakadás, illetve torlódás a forgalomban, hogy mindenkinek akkor szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, de maradva Muravidéknél, azért azt megemlítjük, hogy ma a rendőrség Gornyaradgona körzetében méri gyakrabban az autók sebességét, illetve ugye vannak munkálatok, többek közt Lendván is zajlanak a munkálatok, ugye terelő úton kell menni, illetve kerülővel kell közlekedni a városban, de hát ugye a kerülőt táblák jelzik, ez már néhány napja így van, úgyhogy lassan már megszokhattuk, csak a táblákat kell figyelni, és akkor úgy. Akik pedig távolabbra tartanak, ugye a Steyr autópályán lassúbb haladásra kell számítani Szlovenszka-Konyice környékén, ott ugye munkálatok folynak, illetve a Steyr autópályán Domžale és Zadobrova közt Ljubljana irányában ott torlódás alakult ki, és ott nagyjából egy 10 perces késéssel kell számolni azoknak, akik akkor tehát Ljubljana felé tartanak. És akkor még egyszer mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést!

Négy év kiadás után lépett ismét a Sziget Fesztivál színpadára Korda György és Balázs Klári, ezúttal a rendezvény nulladik napnak az after partyján, ugye? Tegnap volt a nulladik nap, aztán ugye előtte volt a mínusz egyedik nap, ma pedig ugye hivatalosan kezdődik akkor a Sziget, és ma lesz az első nap. Hát igen, vannak ilyen fura elnevezések. No, a kezdés előtt még azért volt hely, de amikor este 11-kor kezdésre került a koncert, akkor megtelt a színpad előtt ugye minden, és akkor jött egy óriás buli, Korda Györgyel és Balázs Klárival egyébként. No, a Sziget régi új elnöke, ugye Gerendás Károly is megjelent egy óriási tortával, amit akkor átnyújtott nekik, és megköszönte, hogy olyan sokáig mindig részesei voltak a Szigetnek, és hogy újra ott vannak. Úgyhogy Kordáikat a közönség továbbra is szereti. Ember Márk pedig már is jön, és tőle a Tovább című dalt fogjuk hallani.

8 órakor, tehát 9 perc múlva érkezik majd Oleti Zsuzsanna, és ugye akkor hozza a friss híreket. A következő órában pedig mindenképp várjuk majd önöket vissza, és persze, meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát, és úgyhogy jó rádiózást, meg szép napot mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. A benzin és a gázolaj egyaránt olcsóban tankolható mától Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 6,4 centtel, 1 euró 51,9 centre, a gázolaj pedig 12,9 centtel, 1 euró 75,3 centre csökkent. Olcsóbb lett a fűtőolaj is, mégpedig 13,8 centtel, így újonnan 1 euró 35,6 centért rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 17-éig érvényesek. Szlovéniában az üzemanyag árakat az állam határozza meg, azonban nem rögzített, úgynevezett védett áron, hanem a piaci viszonyokhoz igazítva és hetente felülvizsgálva. A meghatározott árak egységesen érvényesek az összes töltőállomásra. Kivételt képeznek az autópályák és a gyorsforgalmi utak melletti kutak, ahol magasabb árakkal kell számolni. Újabb fejleményről számolt be Magyar Péter hétfő este a paksi atomerőmű működésével kapcsolatban. A miniszterelnök közlése szerint visszakapcsolták a 2-es blokk 3-as turbináját, így ismét két turbina termel áramot. A német szövetségi rendőrség megduplázza a drónellenes egységének létszámát, miközben a bevetési bázisok számát 4-ről 8-ra növelik. A döntést azután hozták meg a hatóságok, hogy egy robbanószerrel felszerelt drón ütközött össze egy ukrán teherrepülőgéppel a lipcsei repülőtérnél. A stratégiai fontosságú légikikötőben állomásozó Antonov gép szárnyáról lepattanó szerkezet nem robbant fel, így a szakértők biztonságosan hatástalanítani tudták. Titkos orosz műveletre csaptak le Stockholmban. A kémakcióban 3 olyan személy vett részt, akik diplomáciai mentesség leple alatt végezték tevékenységüket a svéd fővárosban. A svéd biztonsági szolgálat a Szápó hétfői közleménye szerint a sikeresen felszámolt orosz művelet közvetlen célja az volt, hogy befolyásolják a svéd politikai és társadalmi döntéshozatalt, emellett szándékos lejáratú kampányt folytassanak Svédország, valamint annak Európai Unióbeli és NATO-beli szövetségesei ellen, írja a Reuters. Legfrissebb összesítés szerint már legalább 132 halottja van a Kolumbia csendes-óceáni partvidékét helyi idő szerint hétfő reggel megrázó 7,4-es erősségi földrengésnek, közölte az ország múlt héten beiktatott új elnöke, Abelardo Della Espirella. A rendelkezésre álló adatok szerint 1575 lakóépületben keletkeztek károk, 37 teljesen megsemmisült, 61 épület pedig összeomlott, ismertette az államfő. Nem sokkal korábban országos szintű szükségállapotot hirdettek. Sport. Harry Kane megkapta az aranycipőt. A 33 éves csatár 2024-es elsősége után másodszor hódította el a trófeát, a harmadik Bayern játékosként pedig összesen a müncheni klub 6. aranycipőjét kaparintotta meg.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén délelőtt még zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délutántól az északi és nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A csúcshőmérséklet általában 30 és 36 fok között alakul, az Adria mentén 38 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Gornyi-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Na ez volt a Krocsónak, és ez volt ugye a hét zeneszáma a Muravidéki Magyar Rádióban 8:19 perc, most a pontos idő kedvan, és augusztus 11-e. Mi pedig most még egy kis zenével azért folytatjuk, hogy azért jól induljon a reggel, meg most már azért a nap is. Szekeres Adrián lesz itt Gáspár Lacival, megjön az Éva Presszó, na utána pedig akkor jövünk is vissza.

No, egy kis kultúra. Megvannak a Színi Kritikusok díjának várományosai, adta hírül a Színházi Kritikusok céhe. A szakmai szervezet idén 47. alkalommal osztja ki az elismerést, amely a 2025-2026

Ja kapta a legtöbb jelölést, külszínházi előadás, rendezés, férfi mellékszereplő, új magyar dráma, színpadi szöveg. A rendezők közül Nagy Péter István és Bocsárdi László is két alkotásával van versenyben. A szervezet már korábban bejelentett, hogy a 2026-os életműdíjat Asher Tamásnak ítéli oda. Ahogy azt is írja, hogy a színikritikusok díja történetében először kiosztják a posztumusz életműdíjat is, amelyet a március végén elhunyt Nádasdy Ádámnak adományoznak. Egyébként a kategóriákat és a jelölteket pedig a szervezet honlapján lehet böngészni, tehát kritikuscih.hu. Úgyhogy ajánljuk akkor a színház kedvelők figyelmébe. A zenekedvelőjének pedig ajánljuk most a következő dolgokat, a Blaha Louisianát, meg aztán akkor a prognózist is.

Több mint 100 millió dollár kártérítést követel Simon Afram producer a Netflix-től, mivel állítása szerint a streaming szolgáltatótól ellopták egy új Nicolas Cage film kópiáját. Producer ügyvédei által szerdán benyújtott kereset szerint a filmkészítők júniusban a Netflix kérésére átadtak egy bemutatás előtt álló második világháborús film, a Fortitude, tehát állhatatosság titkosítatlan mester másolatát. Ám napokkal később a streaming szolgáltató arról értesített őket e-mailben, hogy valaki jelentős mennyiségű merev lemezt lopott el a cégtől, köztük az új Nicolas Cage filmet is. A kereset szerint a film értékét vesztette, mert a forgalmazók nem fognak megvásárolni egy olyan alkotást, amely megjelenhet a kalóz oldalakon, és mint fogalmaztak, a Netflixnek jobban kellett volna őrizni az adathordozókat. Összesen 105 millió dollár kárterítést követelnek, miután a producer több mint 45 millió dollárt költött a projektre, és 7 évig dolgoztak a produkción. A Netflix nyilatkozatban reagált, szerintük a cég nem visel a veszteség kockázatát egy olyan film esetében, amelyet az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági intézkedések nélkül adtak át. Mint fogalmaztak, komolyan veszik a tartalombiztonságot és kivizsgálják a lopást, valamint figyelemmel kísérik a kalóz oldalakat is. Ugyanakkor azt is közölték, hogy nem osztják meg a producer ügyvédeivel a nyomozás során szerzett információt, tekintettel arra, hogy ellenséges módon próbáltak pénzt kicsikarni a Netflix-től, ahelyett, hogy jó hiszemen együttműködtek volna velünk. No, úgy tűnik, hogy akkor ebből a sztoriból is lesz majd még ilyen utójáték. Minden esetre inkább zenéljünk még egy kicsit, jön a Neoton Familia és a Vágyak Városa.

Szerdán, vagyis holnap részleges napfogyatkozás lesz látható Szlovéniában, egyébként Magyarország egyes területeiről is. Ugyan közvetlenül napnyugta előtt. Ellenség 19 óra 25 perckor kezdődik, és a nap mintegy 90%-át eltakarja majd a hold. A teljes folyamatot azonban már nem lehet megfigyelni, mert a nap időközben majd a horizont alá bukik. Szemészek arra figyelmeztettek, hogy a napfogyatkozás semmiképpen sem szabad szabad szemmel nézni. Még akkor sem, amikor a nap nagy része takarásban van. Kisebb, vakító fény miatt ugyanis könnyebb, hosszabb ideig a napban nézni, ez pedig súlyos, és akár visszafordíthatatlan károsodást okozhat a szem idegkártyának központi részén, az úgynevezett sárga folton. A sérülés tünetei néhány órával később jelentkezhetnek. Erős káprázás, homályos látás, a látómező közepén megjelenő sötét folt, tárgyak torz vagy görbölt érzékelése, illetve a színlátás zavara is előfordulhat. Az ilyen károsodásra jelenleg nincs hatékony kezelés, úgyhogy ezért óvatosan. Szakemberek ezért kizárólag napfogyatkozás megfigyelésére készült, tanúsított védőszemüveg használatát javasolják. Házilagos megoldások például a kormozott üveg, ablakfólia, CD, röntgenfelvétel vagy fényképészeti film nem nyújtanak megfelelő védelmet. Különösen fontos a gyermekek szemének védelme, mivel az még érzékenyebb. A fényképezőgép, távcső vagy teleszkóp használatakor pedig magát az eszköz lencsét is megfelelő, erre a célra készült napszűrővel kell ellátni. Tehát holnap részleges napfogyatkozás lesz majd látható, viszont aki meg szeretné figyelni, akkor nagyon óvatosan és csak előírt felszereléssel nézzünk a napba, hogy ne legyen tartós károsodás. Jön Tóth Gabi! Szívemet adnám!

Na ez volt akkor Tóth Gabi felvétele, és 8:51 perc lesz a pontos idő. Hamarosan ugye ismételten hírek várják önöket itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Következő órában pedig apró hirdetések, de még előtte majd jön a friss is. Úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén állami vagyonkezelő hétfőn 6 új felügyelőt nevezett ki a Gen Energia csoport élére. Martin Bratanic, Goran Brankovic, Gordana Radanovic, Nina Marin, Goran Udovcs és Stefan Bellingár kedden léptek hivatalba a vállalatnál 4 éves időszakra szóló mandátum keretében, áll az SDH honlapján közzétett döntésben. Az újonnan kinevezettek a testületben már meglévő 3 felügyelőhöz csatlakoznak. A benzin és a gázolaj egyaránt olcsóbban tankolható mától Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 6,4 centtel, 1,519 centre, a gázolajé pedig 12,9 centtel, 1,753 centre csökkent. Olcsóbb lett a fűtőolaj is, mégpedig 13,8 centtel, így újonnan 1,35,6 centért rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 17-éig érvényesek. Lánya születésnapi vacsoráján kapott sztrókot egy magyar családapa Horvátországban. Egy rendőr mentette meg az életét. A magyar és a horvát rendőrség biztonságos turisztikai célpont nevű programja 2006 óta működik, amelynek keretében minden nyáron magyar egyenruhások teljesítenek szolgálatot a horvát tengerpart legforgalmasabb részein. A program célja, hogy a magyar turisták anyanyelvükön kaphassanak segítséget, ha bajba kerülnek. A szolgálatot jellemzően Pulában és Zadarban látják el, a kint dolgozó rendőrök pedig nem csak a horvát kollégáikkal járőröznek, de külön magyar mobilszámon is elérhetők a főszezonban. Mintegy 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, ahol egy az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajó zátonyra futott egy természetvédelmi terület közelében, közölte az ománi kormány hétfőn. A hajó csaknem 1 millió hordó orosz kőolajat szállított és Ázsiába tartott. Először június 8-án Jemen partjainál jeleztek problémát a hajóról. A Reuters több forrása szerint az eddigi vizsgálatok arra utaltak, hogy robbanás történt a fedélzeten. A hajó elleni támadásért azonban egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. Sport. A Nemzetközi Gördeszka és Görkorcsolya Sportszövetség végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy visszaállítja az orosz szövetség teljes jogú tagságát. A moszkvai bejelentés szerint az orosz sportolók mostantól a nemzeti zászló és himnusz használata mellett vehetnek részt a nemzetközi versenyeken. A World Skate határozata vonatkozik az ukrajnai háborúban Oroszországot támogató Fehér Oroszország sportolóira is.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén délelőtt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délutántól az északi és a nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, az Adria mentén 38 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő 2 körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy Duncan Sheik dalt, mégpedig az egyik legnépszerűbb dalát, a Half-Life címűt. Az amerikai énekes dalszerző 2002-ben jelent meg, úgymond a zenei színtéren, pop-rock stílusú, érzelmes dalokat játszik, és ez a dala is pont ilyen. Egyébként arról szól, hogy valaki képtelen teljesen megélni a jelent, vagy felvállalni az érzéseit, így az élete csupán egyfajta fél életnek érződik a szeretett személy nélkül, ezért lett a címe Half-Life. Egyébként a dalnak van egy konkrét üzenete, egy teljesen őszinte élet elszalasztásáról és a belső elszigeteltségről. A főhős falakat épít maga köré, hogy megvédje magát a csalódásoktól és a fájdalomtól. A védekezés ára az, hogy még a boldogságot sem tudja teljesen megélni. Nem kockáztat, ezért csak fél életet él. A dal üzenete konkrétan az, hogy ne rekedjünk meg a múltban, hanem éljünk a jelenben, és minden egyes pillanatot maximálisan használjunk ki. Úgyhogy érkezzen most ez a nagyszerű dal, mégpedig Duncan Sheiktől, a dal címe Half-Life.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ázol tehát akkor a Friss, 9 óra 20 perc. Pontosan, hogy délután ugye meg is ismételjük majd a Friss című műsort, 3:42 tájéken. Most még egy kis zene érkezik, aztán 9:30-től pedig kezdetet veszi az apró hirdetések rovat.

0: Hunta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Kezdődnek az apró hirdetések a Munavidéki Magyar Rádióban, és néhány hirdetés megérkezett hozzánk. Néhány már ismert, de akkor mondjuk el őket, hiszen újból elküldték. Hartburg 1981-es évjáratú 45 000 kilométerrel megkímélt állapotban első tulajdonostól, motorhibásan eladó. Érdeklődni 0036 30 5 19 56 11-es telefonszámon lehet. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 0036 70-es 932 74 75. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. Hölgy önnel látom, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. Gondozás lentván a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Telefonszám 041-296-279. Jó minőségű, vegyes, fehér bor, eladó. Érdeklődni pedig a 0036 30-as 93 94 015-ös telefonszámon lehet. Eladó Volvo S6 falas 2001-es évjáratú benzines autó javításra vagy alkatrésznek. Karosszéria rozsdamentes, jó állapotú. A motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, javításra szorul. Az autó ki van vonva a forgalomból, tehát nincs biztosítása és nincs forgalomban. Ár pedig megegyezés szerint. Na a telefonszám pedig. 00386 31 442 770, vagyis Szlovéniából pedig 031 442 770. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt egy 26-os, 18 sebességű mountain bike olcsón eladó. Érdeklődni, illetve az ajánlatokat pedig akkor a következő telefonszámra várják. 0036 30-as 55

3, 77, 60, 6. Nekünk is van két telefonszámok, amit pedig akkor mostantól lehet hívni. 575 17 18 és 575 17 19. Külföldről pedig ugye 00 386 2. Azt kell először tárcsázni. Következő percekben tehát várjuk az apró hirdetéseket a Borovidéki Magyar Rádióban. I know what I know. I'll let you down if you let me too close.

Érkezett még két apró hirdetés, ezek pedig akkor így hangzanak. Őri Szentpéterről bécsi zongora ingyen elvihető. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, 0036 30-as 43 41 0 10. A másik pedig Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Telefonszám 0036 30-as 31 47 100 58.

0: Most van is egy telefonálunk. Haló, jó napot!
1: Jó napot, kérdezni szeretnék.
0: Igen.
1: Mondhatom.
0: Igen, igen.
1: Fürgy tojás eladó, illetve folyamatosan rendelhető. Érdeklődni.
0: Pillanat.
1: 0630 58 65 905. És ez lenti környékén.
0: Tehát 30-as 58 65 905.
1: Igen.
0: Rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép napot, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

És akkor ismételjük el a beérkezett apró hirdetéseket. Wartburg 1981-es évjáratú, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban, első tulajdonostól motorhibásan eladó. Telefonszám 0036 30-as 519 56 11. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszűrtesből készült, gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas a zsák. 0036 70-es 932 74 75 a telefonszám. Kikös, hogy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. Gondozás rendben a hölgy otthonán történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Telefonszám 041 296 279. Jó minőségű vegyes fehér bor eladó. 0036 30 93 94 0 15. Eladó Volvo S60-as 2001-es évjáratú benzines autó javítása vagy alkatrésznek. Karosszéria rozsdamentes, jó állapotú. Motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túl melegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, javításra szorul, az autó ki van vonva a forgalomból. Már megegyezés szerint. A telefonszám pedig 0031 442 770. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugyan itt egy 26-os, 18 sebességes mountain bike olcsón eladó. Telefonszám 0036 30 553 77 66. Őri Szentpéterről bécsi zongora ingyen elvihető. Érdeklődni 0036 30 43 41 0 10. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. 0036 30 31 47 158 a telefonszám. Valamint fűrtojás eladó, illetve rendelhető lenti környéke. A telefonszám pedig a következő, így hangzik: 0036 30 58 65 9 05. És az imént elhangzott apróhirdetéseket szokásunkhoz híven megtalálják majd a honlapunkon is, mmr.si, illetve délután 14 óra után is lesznek majd apróhirdetések, akkor is lehet nálunk feladni hirdetést, úgyhogy éljenek a lehetőséggel. Nálunk pedig most akkor jöjjön egy kis zene.

9 perc múlva friss híreket hallanak, és a következő órában is érdemes lesz Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni, ugyanis hallhatnak majd egy beszélgetést, tehát egy színes összeállítás érkezik majd. Fodor Lengyel Zoltánnal, nemzetközi Goya nagydíjas festőművésszel beszélgetett Bodka Ágnes, és ez a beszélgetés lesz majd hallható a következő órában, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: Reklám.
1: Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva Község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Peti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus 12-től szerdától kell alkalmazni az Európai Unió új csomagolási rendeletét, a PPOR-t, amely fokozatosan új követelményeket vezet be a csomagolások összetételére, újrahasznosíthatóságára, jelölésére. A csomagolási hulladék begyűjtésének költségeit, amelyeket jelenleg a háztartások fizetnek, ezentúl a csomagolásgyártók fizetik majd. A befizetési bizonylatokon szereplő alacsonyabb összegek azonban csak körülbelül egy évvel az új nemzeti szabályozás elfogadása után lesznek láthatók. Ezek jelenleg nyilvános konzultáció alatt állnak Szlovéniában. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy házi sertés állományban, írta Facebookon Bóna Szabolcs agrárminiszter. A Nébih augusztus 9-én egy Somogy megyei sertéstelepe mutattak ki a vírust egy 1850 állatból álló állományban. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, és megkezdődött a járványügyi nyomozás is, hogy a szakemberek feltárják a fertőzés lehetséges forrását és az esetleges terjedés kockázatát. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőterére érkező járatokat hétfőn, írja Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért nem fogadnak érkező gépeket. A repülőtér üzemeltetője arra kért az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. A vulkáni hamu egyébként nagyon veszélyes a repülőgépek hajtóműveire, ezért gyakran már kisebb mennyiségű hamu jelenléte esetén is módosítani vagy törölni kell egyes járatokat. Hétfő hajnalban rekordszámú 230 migráns érkezett egyetlen kis hajón az Egyesült Királyságba, értesült a Sky News. Ez a valaha rögzített legnagyobb számú ember, akik egyetlen hajón sikeresen átkeltek a La-Manche csatornán. Legutóbb a múlt hónapban dőlt meg egyébként a rekord, akkor 165 hővel. Idén eddig összesen valamivel több mint 15 ezer ember kelt át illegálisan a csatornán, 224 kis hajón. Ez egyébként 42%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához képest. Titkos katonai géppel csempészték ki Donald Trump amerikai elnököt a júliusi NATO csúcs helyszínéről egy lehetséges iráni merénylet kísérlet miatt, írja The Guardian. Mindenki abban a hitben volt, hogy Trump az Air Force One fedélzetén hagyja el a törökországi Ankarát július 8-án, mivel látták felszállni a gépre. Így voltak ezzel az elnöki gépen utazó újságírók is. Azt már csak a bevallottak tudhatták, hogy az elnököt még a felszállás előtt kicsempészték a gépről. Ehhez egy olyan teherautót használtak, amivel a gépek élelmiszerkészleteit szokták feltölteni. Trump végül egy kisebb géppel repült el Ankarából. Egyedül az nem világos, hogyan oldották meg, hogy Trump már az Air Force One-ból szálljon ki, miután a gép Nagy-Britanniában landolt. Onnan egyébként már az új Air Force One-nal repült tovább, amit Katar adományozott korábban az amerikai légierőnek. Az amerikai sajtó szerint hasonló akció történt 2000-ben, amikor az akkori amerikai elnök Bill Clinton egy magángéppel repült Pakisztánba, miközben az Air Force One-t csalinak használták. Sport. A spanyol Fihayes azt állítja, hogy a Paris Saint-Germain ajánlatot tett a Real Madridnak, amelyben közölte, hogy 115 millió eurót hajlandó fizetni Arda Gülerért. A török középpályás megszerzése annak a koncepciónak a része, amellyel Luis Enrique elkezdi felépíteni a jövő csapatát.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén délelőtt zavartalan napsütésre lehet számítani, majd délutántól az északi és nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, az Adria mentén 38 fok várható.
0: közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás a forgalomban. Radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

0: Köszönjük szépen!
1: Szinte mindenütt otthon van. Legalábbis otthon érzi magát. Azaz megteremti a körülményeket ehhez. Kapcsolódni tud helyhez, emberekhez. Ilyennek látja Fodor Lengyel Zoltán, nemzetközi Gólya nagydíjas festőművészt, grafikust és szobrászt Botka Ágnes, akivel az idei immár 25. Szent Gotthárdi nemzetközi művésztelepen találkozott. Ez a beszélgetés következik most.
2: Mintha a két évvel ezelőtti beszélgetést folytattuk volna, szinte megszakítás nélkül. Pedig Fodor Lengyel Zoltán, aki már 1988-ban, azaz 25 évesen elnyerte a nemzetközi Gólya nagydíjat, folyamatosan ingázik Madrid, Kína városai, Szent Gotthárd és még meg annyi helyszín között a világon. Tanulmányait Fischer Ernő magántanítványaként kezdte meg, majd a Sorbonne Egyetem grafikus ágazatán folytatta. Mindeközben az ELTE magyar történelem szakán is tanult. 20 éves volt, amikor önálló kiállítása nyílt Párizsban, majd egy jó nevű képtár társ tulajdonosa lett. Ma már Kínában vezet galériát, és Szent Gotthárd város is több műalkotását mondhatja magáinak. Sőt, a tervek szerint egy a neve alatt futó képtár megnyitását is tervezik. Fodor Lengyel Zoltán következik.
3: Hát ennek már hosszú története van. 14-ben hívott meg először engem a polgármester Huszár Gábor, akkor volt az első Szerelmesek Fesztiválja. És a Templom Galériát az én kiállításommal nyitottuk meg akkor. Nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk, vele és a családjával is, annyira, hogy aztán néhány év után ugye festettem ezt a nagy festményt ugye a fürdőbe. Van egy Szent Gotthárd szobor tervezet, ami nagyjából ilyen negyed állapotban készen van Madridban, ugye én Madridban élek. Még egy kis pénz hiányzik hozzá, hogy ki lehessen önteni bronzba. Ez egy 4 méteres nagy Szent Gotthárd püspök szobor lesz majd. Amit idáig megcsináltam, arra volt valami költségvetés, és azt tudták finanszírozni, de az öntésig még nem jutottunk el. Azon kívül, hát mondjuk Szent Gotthárdhoz már olyan kapcsolatom is van, hogy egy pár évvel ezelőtt, akkor, amikor 50 éve nem Magyarországon élek, de én képviseltem 14-ben Magyarországot a milánói világkiállításon egy hatalmas kiállítással, amit még annak idején a Szőcs Géza államtitkár szervezett. Nem a világkiállítás pavilonjában, hanem a Varrézai Kortárs Múzeumban volt ez a kiállítás. Ez egy 80 képből álló kollekció volt, amit oda vittünk Madridból. És akkor én kötöttem egy szerződést az olasz kormánnyal, hogy az a kollekció több másik városba és kortárs múzeumokba elkerül. Ennek volt akkor egy kurátora, egy Svájcban élő magyar ember, aki egyébként a Szőcs Gézának volt nagyon jó barátja, és ő szervezte a kiállításaimat. Meg is volt ugye Varese, Milánó, Firenze, Monza, tehát több kiállítás is létrejött, de akkor jött be a Covid, és akkor minden megállt. Annyira, hogy hát 2 évig ugye múzeumok is zárva voltak. Közben persze ez az úriember, aki foglalkozott az én dolgaimmal, folyamatosan adta is el a képeket, és rendezte, addig még rendezte a kiállításokat, de akkor hívott, hogy hát ő igazából már nagyon idős, és már nem nagyon bírja ezt a strapát, úgyhogy visszavonul, és ráadásul ő Erdélyből disszidált még annak idején 50 évvel ezelőtt Svájcba, és soha nem élt Magyarországon. Azt mondja, hogy most már nyugdíjba megy, egyébként is volt 2 infarktusa, 70 fölötti úriember volt, Levente, és hogy mit csináljon a maradék festményekkel, mert a 80-ból a felét eladta, de még mindig ott volt 40 kép. Hogy ezt most küldje el nekem Madridba, vagy mit csináljon? Hát mondom, ha már úgyis Magyarországra költözöl, mert ez volt a terve, hogy akkor végre egyszer már Magyarországra költözik, és az időskora éveit itt tölti Magyarországon. Mondom, ha már úgyis Magyarországra jössz, akkor hozd el ide a képeket, hát úgyis kamionnal érkezel, hozod a dolgaidat, mindent, oda beférnek a képek, aztán majd valamit kitalálunk, hogy mi legyen. Hát van nekem Budapesten egy galéria, aki képviseli az itteni dolgaimat. Először arra gondoltam, hogy oda, de aztán itt ülünk egyik nap a Gáborral, Huszár Gáborral, és hát ugye én már tizen akárhány éve járok így a művésztelepre is, meg ugye ezekkel a nagyobb projektekkel is kötődök a városhoz, és a barátságunk az olyan szintű, hogy ők is kijönnek hozzám Madridba, együtt megyünk el nyaralni, tehát tényleg egy ilyen, szinte már ilyen családi kapcsolat. És ülünk így a Gáborral, és mondom neki, hogy te figyelj, itt van most ez a 40 festmény. Abban az esetben, hogyha a város ad nekem egy múzeumot, akkor én ezt a 40 festményt a városnak adományozom. És kezet fogtunk. Természetesen ez így is történt. Persze ehhez jegyző, meg hivatalos adásvételi, vagy adományozási dolog történt. És találtak is egy olyan helyiséget, egy olyan épületet. Ott a főtér mellett van egy gyönyörű szecessziós épület, ami régen bankház volt. Ez a világos kék épület. Ebben a pillanatban még kormányhivatalok vagy irodák vannak, de a terv az, hogy jövőre kipaterolják őket onnan, és akkor kiürül az egész épület, és ez lesz az Oltán Múzeum. Ami természetesen, én közben föltöltöttem még egyéb képekkel is ezt a kollekciót, tehát most már körülbelül 60 festmény van itt, amik ki voltak állítva a Tempom galériában, de egész évben ez folyamatosan ki van ott állítva. Hát ugye ez a terv, hogyha kipakolják ezeket az irodákat, akkor oda költözne a kollekció. De én azt azért úgy szeretném, hogy jó, persze ez Zoltán Múzeum lesz, de én ott egy kultúrás központot szeretnék, tehát ott nem csak az én kiállításom, hanem koncertek, színei előadások, irodalmi események, bármi legyen, tehát használjuk fel ezt a helységet. Ezt ugyanezt csinálom egyébként Kínában. Azt tetszik tudni, hogy én ugye Madridban élek, de évek óta Kínával nagyon sok a kapcsolatom, ott egy múzeumnak vagyok az igazgatója, Ningbo városban, ez egy kicsi város, csak 10 milliós város, és ott van egy kortárs múzeum, aminek én vagyok az igazgatója. Azon kívül ugye van ez a cipős cégem, és hát az én egyéb egyéni kiállításaim folyamatosan, ugye most is onnan érkeztem egyébként múlt héten Kínából, egy 20x3 méteres festményt fejeztem be, 3 hónapig azon dolgoztam. Ennek lesz októberben a pekingi kortárs múzeum a nagy bemutatója, és utána több városban bemutató, majd pedig egy aukció, ahol aki megveszi, az nem hazaviszi, csak megveszi, ő lesz a tulajdonosa, viszont a végső helye az a pekingi kortárs múzeum lesz. Ahol ott lesz írva a neve, hogy ez a XY tulajdona, de ő ott tartja a múzeumban.

0: Visszatérve a Szent Gotthárdi kapcsolathoz, hát ennyi minden köt engem ide. Mindig nagyon örömmel jövök, és tényleg olyan, mint hogy hazajönnék. Egyrészt azért, mert a művész kollégák, akikkel együtt vagyunk most már évek óta, tényleg baráti kapcsolatunk van. A várossal, ahogy említettem, a polgármester családjával is, mindenkivel, úgyhogy nekem is fontos az, hogy legalább egy évben, ha már sikerül eljönni Magyarországra, akkor legalább jöjjek el Szent Gotthárdra.
1: Ámulattal hallgatom mindazt, amit itt most elmesélt, bár 2 évvel ezelőtt már beszélgetünk, és én tudtam, hogy milyen utakat jár be világszerte. A művészetben tehát nem elég az, hogy egy művész alkosson, hanem kell, hogy legyen egy üzleti érzéke is. Legalábbis, hogy megtalálja azokat a kapcsolatokat, hogy ezek az alkotások valahogy a nyilvánosság elé kerüljenek.
0: Pontosan, hát ezt tetszik tudni, hogy én egyetemi professzor is vagyok, nem óraadok professzor, hanem mesterkurzusokat szoktam vezetni különböző országokban, Amerikától Európáig, most már Kínában is, egyetemeken, és az egyik fő témám pontosan ez, hogy a viselkedés kultúra, a kommunikáció mennyire fontos a művésznek. Ahogy tetszik mondani, nem elég az, hogy ott a műteremben megalkotjuk az alkotást el kell vinni, meg kell mutatni az embereknek, könyvet vagy katalógust kell kiadni, a sajtóval kommunikálni kell, interjúkat adni, tehát szerepelni kell, mint művész. Megalkotom én azt az alkotást, de annak szüksége van arra, hogy a közösség lássa, azt meg kell szervezni. Nem mondanám, hogy nekem nagy üzleti érzékem van. Ahhoz értek, hogy, és ez a témám, ugye a behavior, a viselkedés kultúra és a kommunikáció. Tehát erről szoktam én beszélni a mesterkurzus tanítványoknak, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy több nyelven beszéljen, tudjon kommunikálni, elkerülhetetlen, hogy legyen egy alap, nem egy alap, hanem egy magas kultúrája, tehát hogyha, ha nincs alapod, ha nincs történelmi, irodalmi, zenei, bármiféle kulturális alapod, akkor egyáltalán miről alkotsz? Mit mesélsz el az embereknek? Számomra mindig az alkotásnál az egy nagyon fontos első számú kulcspont, hogy a téma választás és annak a kidolgozása. Valamit el akarunk mesélni a közönségnek, nem feltétlenül kell óriási filozófiai dolgokról beszélni, de valamit el akarunk mesélni a közönségnek, valamit el akarunk, meg akarunk mutatni az embereknek, hát azt viszont ki kell dolgozni. Tehát én akkor, amikor én általában sorozatokat szoktam festeni, 30-40-50 képből álló sorozatokat, amikor festészetről van szó, én előtte hónapokig olvasok, tanulok, utána járok a dolgoknak. Kidolgozom azt, hogy miről szól majd ez a sorozat. Kidolgozom, hogy milyen stílusban akarom megfesteni, vagy megrajzolni, esetleg, hogyha grafikáról van szó. Mekkora méretek legyenek, milyen figurális módon akarom kifejezni ezeket a dolgokat. Tehát, és ezt én leírom, nem lerajzolom. Arra nincs szükség, hát a kezünkben van az a rajztudás, tehát itt a gondolatokat kell rendezni, összegezni, és amikor ez úgy szépen megvan, akkor állok neki a 40 vászonnak egyszerre, és majd fél év múlva azon a napon fél év múlva befejezem a 40 vásznat. Úgyhogy nekem ez az én munkarendszerem vagy stílusom, ez az évek óta több mint 40 éve ez így működik.
1: Mi az, ami most foglalkoztatja a képzőművészetben a vászon előtt?
0: Ugye most fejeztem be ezt a hatalmas képet Kínában, ez egy tulajdonképpen egy érdekes dolog volt, talán rémlik, mert hát művészettörténész, ugye? 2000 évvel ezelőtt létezett egy Van Li nevű kínai festő, aki a Song dinasztriában élt, nagyon rövid ideig, nagyon fiatalon halt meg. Én nagyon sokat foglalkozok a kínai történelemmel, természetesen, mint oda járok, hát jobban ismerem a kínai történelmet, meg a városokat, meg a kultúrájukat, mint sok kínai. És létezett ez a Van Li nevű festő, aki egy viszonylag hosszú, egy 5 méteres, viszont nagyon keskeny, de 5 méteres tájképet festett Kínáról. kínai hegyek, hát ugye Kínának igazából nincsen nagyon komoly képzőművészeti kultúrája, ott ugye a kaligrafia és a maximum a vízfestés, amit használtak évezredeken keresztül. A 20. század elején egy-két tehetősebb kínai családnak a gyereke eljött Európába, hogy tanuljanak valami kortárs művészetet, de hát ott nekik nincs alapjuk. Nem ismerik a barokkot, nem ismerik a reneszánszt, nem ismerik az impressionizmust, nem ismerik... Semmi nincs alapjuk. Amikor én például kollégákkal beszélek, ott vagyok félig, ott vagyok ezzel a képpel, és ott olyan egy kurátor, művészettörténész és egy múzeumnak az igazgatója. És amikor elkezdem neki magyarázni, hogy itt miről szól majd ez a dolog, az első szó, amit mondok, aranymetszés, kitágul a szeme, rám néz, mint borjú az új kapura, fogalma sincs, hogy miről beszélek. Aztán, hogyha még belemegyek más technikai dolgokba, ez fumátó, vagy pointillizmus, vagy akármilyen technikai dolgok, ami nekünk természetes, mert mi ebben nőttünk, ezt a kultúrát szívtuk magunkba. 500 évvel ezelőtt már Leonardo és Michelangelo, Botticelli, ezeket mi ezt tanultuk, ebből építkezünk. Kínaiak nem. Kínaiaknak nincs ilyen. És amikor

0: szerelmét, Kína tájképeit, a kínai kultúrát megfestem a saját stílusomban. Úgyhogy ez volt a mostani kép, ez a 20 méteres kép, de hát tavaly október, november, december, januárban volt egy 4 hónapos pekingi kiállításom, az egy 60 képből álló sorozat volt. Ugye én évek óta járom Kínát, és hát több mint 100 helyen jártam, és hát a kultúrájával, a történelmével foglalkozom, és az a sorozat, annak az volt a cím, hogy My China, tehát az én Kínám, az egy 60 képből álló sorozat volt, és az volt kiállítva ugye a pekingi Kortárs Múzeumban. Az a sorozat például az én kínai utazásaimról szólt. Minden egyes hely, vagy város, vagy természeti csoda, azoknak az impresszióit festettem meg minden képbe, és ez nyilvánvalóan olyan eszközöket, olyan utalásokat használtam a képeknél, hogy a kínai, aki lát egy európai, mondjuk absztrahált, geometrikus stílusú képet, de utalok a különböző helyeknél a bizonyos dolgokra, tehát a kínai is ráismer arra, hogy ja, tényleg ez Chengdu, ja, tényleg ez Shanghai, ja, tényleg ez Peking, ja, ez tényleg a sárga hegyek, vagy a mit tudom én mi. Nagyon nagy sikere volt a sorozatnak, hál' Istennek, és hát ennek a nagy képnek, ennek pláne, mert ilyet még soha nem fettett ott senki, de úgy általában a világon se nagyon festettek 20 méter, 3 méteres, ez 60 vászonból áll, és úgy vannak összepakolva. Tehát még a mai napig is izomlázom van, mert ugye létre föl, létre le, létre föl, létre, tehát fönti részeket nyilván, és hát egy nagyon kényelmes műtermen van Guangzhouban, az is egy kisi város, csak 20 milliós, és ott volt erre a munkára egy nagyon kényelmes műterem. Egyetlen egy probléma, hogy Guangzhou, ez egy mondjuk úgy, hogy trópusi Dél-Kínában van. Ez már Shenzhen környéke, Makao és Hongkong közelében, és az tulajdonképpen már egy ilyen, szinte ilyen trópusi éghajlat. 35 fok meleg van, 90 fok páratartalom az utcán, bent a műteremben a légkondicionálás, az autóban légkondicionálás, a szállodában légkondicionálás, úgyhogy az első héttől kezdve a mai napig is be vagyok regedve, mert 3 hónapig így kellett dolgozzak ilyen feltételekkel. Téren, amikor Pekingben dolgoztam a pekingi műtermemben, akkor viszont ott mínusz 15 fokban kellett sétálni az utcán, úgyhogy azért kifogom magamnak ezeket a jó időket, meg jó helyeket kínai utazásaimmal.
1: Most se könnyű nagyon itt Szent Gotthárdon sem.
0: Igen, egy kicsit meleg van.

0: Itt véget ér a beszélgetés, bár még sok kérdésem lett volna Fodor Lengyel Zoltánhoz. Például, hogy a Golya Nemzetközi Nagydíj, valamint a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetése mellett milyen a Kádizi Királyi Szépművészeti Akadémia akadémikusának lenni, vagy mit jelent a magyar Fair Play diploma a művészeti kategóriában. Talán kínálkozik még alkalom erre is.
1: MMR.

0: Az idei nyár ugye nem viccel, bár most már megérkeztek a felhők ide lent a fölés, de úgy tűnik, hogy az irodai dolgozóknak sem kell többé csuromvizesinkben megérkeznünk a munkahelyükre. A japán Yofuko no Aoyama cég bemutatta az új ingét, amelyben két apró ventilátort építettek, hogy viselő a kánikulában is valamivel hűvösebben is, amit talán még fontosabb, elegánsabban vészelje át a napot. A Kuchofuku névre keresztelt ing két oldalán kapott egy-egy hűtőventilátort. Ezek egy újra töltető akkumulátorról működnek, és nem egyszerűen a viselő testét fújják, hanem a levegő közvetlenül az ing belsejébe juttatják. Így a levegő körbejár a ruhadarab alatt, elősegíti az izzadság elpárolgását, és közben kellemesebbé teszi a viseletet. Egyébként a ventilátoros ruházat egyáltalán nem újdonság Japánban. Az ilyen megoldások régóta népszerűek az építőiparban és a mezőgazdaságban dolgozók körében, akiknek a nyári hőségben gyakran kell a szabadban dolgozniuk. Az új ing azonban egy lépésre tovább megy, hiszen a technológiát most a klasszikus üzleti öltözködés világába is megpróbálja beemelni. A végeredmény tulajdonképpen egy meglehetősen japános megoldás egy nagyon is globális problémára. Hogyan maradjunk higgadtak, szárazak és lehetőleg prezentálhatóak akkor is, amikor odakint tombol a nyár. Ha ez egy ingbe épített ventilátor kell, hát legyen, gondolták a japánok. No, minden esetre, tehát milyen is van. És ugye a japánok akkor ezt is valahogy megoldották. Mi pedig menjünk tovább egy kis zenével. Jön a Supertramp, meg Varga János Ára is itt lesz velünk.
1: Well, if you want some advice, you gotta listen to me. Get a hold of your life, and you can have a new dream. Forget the ups and the downs, there's a new game in town.

11 perc, pontos idő, Varga Jánosára volt ez. Lepihenni mellettet című dalát hallhattuk. Egyébként pedig hamarosan majd híreket is hallhatunk, a következő órában pedig ugye a Spiritus című műsor is jelentkezik majd, úgyhogy azt is mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Továbbra is akkor jó rádiózást, meg szép napot mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oléti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus 12-én szerdán Szlovéniában is részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg. A hold a nap felszínének körülbelül 84%-át fogja beborítani, így a jelenség nagyon hangsúlyos és érdekes lesz megfigyelni. A Muravidéken a nap 77%-án fog ragyogni. Jövőre 2027. augusztus 2-án újabb részleges napfogyatkozás lesz látható hazánkban, amikor a hold a nap felszínének körülbelül 57%-át fogja beborítani. A nap lenyugvásával azonban még nem ér véget az égi műsor, ugyanezen az éjszakán érkeznek a perszeidák. A Meteorraj 2026-ban augusztus 12-e és 13-a között éri majd el a maximumát, ezért is nevezik a nyár utolsó hónapját a hullócsillagok hónapjának. Megszavazta a magyar parlament a legfőbb ügyész lemondási idejének rövidítését, így Nagy Gábor Bálint augusztus 25-én távozhat a hivatalából. A határozati javaslatot az országgyűlés elnökének feladatait ellátó Tiszás alelnök Hallerné Nagy Anikó nyújtotta be. A keddi rendkívüli ülésen 146 igen, valamint nem szavazattal és 44 tartózkodással fogadták el. Amennyiben délután a parlamentben köztársasági elnöknek választják Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, a következő legfőbb ügyészt már ő jelölheti. Nagy Gábor Bálint július 22-én mondott le, és maga jelölte ki az augusztus 25-i dátumot, hogy lemondási ideje rövidebb legyen. Döntését Magyar Péter miniszterelnök úgy kommentálta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Hétfőn 6 hajóra esett vissza a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalom, szemben a 11 hajós 10 napos átlaggal, miközben egyre kisebb az esélye egy amerikai-iráni béke megállapodásnak, írja Reuters. A Kepler hajózási adatai szerint kedd reggelig 4 áruszállító hajó bement, 2 hajó pedig elhagyta a Hormuzi szorost. Mielőtt az Egyesült Államok és Izrael februárban megtámadta Iránt, naponta 130-140 hajó haladt át a szoroson. A Kepler adataiból az is kiderült, hogy hétfőn 25 hajó haladt át a Vörös-tengeri Bábel-Mandeb szoroson, ami nagyjából megegyezik a 24 hajós 10 napos átlaggal. Sport. A Riga FC 4-1-re legyőzte az Ogre United-et a letélvonal 26. fordulójában, miközben Adrián Gula vezetőedző már egyértelműen a csütörtöki Eto elleni konferencia liga visszavágót is szem előtt tartotta. A Riga FC az első mérkőzésen 1-0-ra legyőzte az Etót, így előnyből érkezik Győrbe.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén eleinte zavartalan napsütésre lehet számítani, majd délutántól az északi és nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet általában 30-36 fok között alakul, az Adria mentén 38 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma Gornyarad-Gona körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
3: Nyolc rádióállomás. Öt televíziós csatorna. Az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

11 óra 11 perc a pontos idő, és kedd van, méghozzá augusztus 11-e. Mindjárt érkezik majd a Volt egy tánc című dal, Zorán lesz tehát itt velünk, no utána pedig akkor várja neked Kepini Bihar Mária, és érkezik a Spiritus című műsorunk, úgyhogy Zorán, vagy jön a Spiritus.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus című műsorunk augusztusi adását hallják. 1526. augusztus 29-e, a magyar történelem talán legfeketébb gyásznapja, amely mélyen beleégett a magyar néplélekbe, és évszázadokra meghatározta a bús magyar sorsot. E hónap végén a Mohácsi csata 500. évfordulójára készül megemlékezni a magyarság. Az emlékezést lehetővé tevő kutatások azonban már sokkal régebben elkezdődtek, és az elmúlt években folyamatosan zajlottak. A történelem egy roppant érdekes ága a mentalitás történet, ahol emberi érzéseken, apró történéseken keresztül igyekszünk rávilágítani arra, hogyan érezte magát egy-egy ember a történelem sodrában, hogyan élt át sorsfordító eseményeket. E nézőpont nagymestere, vagy ha úgy tetszik, mesterasszonya, dr. Bilkei Irén történész, a Zala megyei levéltár címzetes igazgatója. Most az ő segítségével idézünk fel néhány emberi történetet, amely segítségével jobban megérthetjük majd a Mohácsi csatavesztés lélektanát.
1: Ezt a korszakot 1490 és 1526 között Jagelló kornak nevezik, a két Jagelló királyról, és történt valami közben, ami nagyon fontos volt és meg is határozta Európa további sorsát. 1506-ban Európa két uralkodó dinasztiája, a Habsburgok és a Jagellók egy házassági szerződést kötöttek. Ugye tudjuk a történelemről is ismert, hogy a Habsburgok házassági politikája mennyiben hozzájárult az ő politikai, társadalmi, gazdasági sikereikhez. Történetesen, ez teljesen véletlen volt a történelemben, hogy mind a Habsburg, mind a Jagelló házban akkor született, előtte néhány évvel egy fiú és egy lány. Nagyjából egykorúak voltak, tehát adódott a lehetőség, hogy Habsburg Máriát feleséggel adják Jagelló Lajoshoz, és a Jagelló Annát, az ő testvérét pedig feleségül adják Habsburg Ferdinándhoz. Tehát ez a kettős házasság erősítette meg ezt a szövetséget, és Európa további sorsára is hatással volt. Jagelló korban vagyunk, ellentmondásokkal teli korszak, Mátyás birodalma már nem létezik, a fekete sereget szétverték, az ország gazdaságilag gyakorlatilag mondhatjuk, hogy tönkrement. Nagyon érdekes leírások vannak, hogy Jagelló Lajos király udvarában annyira szegények voltak, hogy Mária királynének az ezüstkanalait kellett ahhoz eladni, hogy abból is pénzt verjenek, és közben a török birodalom pedig erősödött. Meghódították az egész Balkánt hosszú-hosszú folyamat során, és még végül 1521-ben sikerült elfoglalniuk Nándorfehérvárt, és ez volt az a pont, amikor megnyílt, gyakorlatilag egy elesett az utolsó védőbástya, a Magyarország kapuja kinyílt a török hódítás előtt. Ugye 1521-ben járunk, van még 5 év Mohácsig, amíg azért fel lehetett volna készülni többre, és ezt sokszor fogom használni, ezt a kifejezést, hogy lehetett volna.

A történet ott folytatódik, hogy 1526 tavaszán megindul Szulajmán a hadaival. A magyar hadvezetés élén Lajos királya gyakorlatilag kétségbe esik. A Európa minden hatalmától pénzt próbál szerezni a magyar királyság, leginkább is a pápától. Kétségbe esett levelek hosszú sora maradt fent, szerencsére, úgyhogy ezek nagyon értékes források számunkra, amiben Lajos király megpróbál pénzt kérni mindenkitől, aki Európában létezik. Azt hozzá kell tenni, hogy nem túl sok segítséget kap. Még igazán a pápai állam, a Vatikán az, aki úgy pénzt küld zsoldosok felfogadására és felfegyverezésére. A lengyelek külön békét kötnek a törökkel, Velence, a földközi tengeri nagyhatalom pedig ilyen, hát hogy is mondjam, kereskedelmi és diplomáciai egyességeket köt a törökkel, hogy még vállalják is a török csapatok szállítását. Franciaország el van foglalva a saját háborújával, a német-alföldi osztrák területektől lehetne még segítséget várni, ugye Habsburg Ferdinánd főherceg, ugye Mária királyné bátyja, de onnan is csak lassan csordogál a segítség és külföldi zsoldosok. Valamikor augusztusban, hát folyamatosan azért nem lehet ezt pontosan megmondani, érkeznek meg a magyar csapatok Mohácsra, ezt szemelik ki a csata színhelyének, de még mindig nem gyűlt össze a had, mert például a magyarországi királyi bandériumokon, meg a megyei hadakon kívül várják még Erdélyből Szapolyai János vajdát nagy sereggel. A történészek már régen megállapították, hogy a probléma az volt, hogy ellentmondó parancsokat kapott Szapolyai János, hogy imikor induljon, mikor ne induljon, tehát nem is ért oda. Délről Frangepán Kristóf hadait várják, a Vas megyéből pedig Batthyány Ferenc bán csapatait, akik egyébként pontosan augusztus 29-én reggelre érkeznek meg Mohácsra, tehát ők nagy nehezen megérkeznek.

A probléma az, hogy a király nagyon fiatal, 20 éves, soha nem volt háborúban, csak harci játékokban edződött. Nem találnak fővezért a magyar csapatoknak, végül a szószoros értelmében nagy nehezen előrángatják Tomori Pált, a kalocsai érseket, akinek ugyan van hadvezéri tapasztalata, de ekkora sereget még soha nem vezényelt, és a nádor, akinek a kötelessége lenne ilyenkor, Bátor István a nádor, a királyt helyettesíteni, ő mindig az, hát a történelmi pletyka szerint részeges, nem túl alkalmas a feladatára, másrészt pedig Sánta, tehát fizikailag sem alkalmas a feladatára, tehát nincs egységes vezénylet. Végül is a megegyezés szerint, hát a királyt pedig védik, a 20 éves fiatal fiút, meg hát a királyt védeni kell. Tomori Pál a fővezér, és a hadsereg jobb szárnyát pedig Batthyány Ferenc, a szlavoniai bán vezényli, a hadsereg bal szárnyát meg Perényi Péter a délvidékről. Tehát úgy így állnak neki a sorakoznak fel a csatához. A magyar hadsereg gerincét és a legnagyobb erejét a páncélos lovasok képezik. De gondoljunk bele, hogy mintha minden összejátszana augusztus 29-én, Keresztelő Szent János fejevételének a napján, a keresztény naptár szerint, mintha minden a magyarok ellen összeesküdne, vihar előtti szörnyű meleg van. Képzeljük el, hogy felsorakoztatják délbe a páncélosokat, ugye abba több kilónyi vér, de mindenbe, és akkor délután 3 óra körül indul csak a csata, hát már egyszerűen nehéz felfogni, hogy hogyan képesek egyáltalán mozogni. Ami érdekessége még a történetnek, megint egy ilyen nagyon megindító történet, hogy annyira ragaszkodnak az archaikus szokásokhoz, hogy elvileg a királynak kellene vezetni a csatát, de ugye tudjuk, hogy az azért úgy nem megy, viszont felsorakozik a magyar sereg. Drágfi Jánosnak hívják azt az embert, aki viszi a magyar, pontosabban keresztény sereg, nevezzük inkább így, mert nem csak magyarok vannak, a seregbe viszi a magyar sereg zászlaját, ami Szűz Mária képe van hímezve, ő a zászlótartó. Ő áll legelől, tehát ő pontosan tudja, hogy ő onnan nem fog hazamenni. Tehát valószínűleg ő az egyik első áldozat, az zászlótartó, ugye kínálja magát az ellenségnek, és ezt még onnan is tudjuk, hogy előző estéről, augusztus 28-án megírja a végrendeletét a Mohácsi táborban, és a szolgáját pedig elküldi Budára a végrendeletével. Fent maradt a végrendelet, az országos levéltárban megvan, magyarul írt végrendelet. Nagyon, nagyon szép a történet. És a zászlótartónak archaikus szokás szerint, aminek ugye akkor már semmi értelme, a csata előtt lecsatolják ünnepélyesen a sarkantyóit a lováról, tehát hogy ne tudjon menekülni. Ez egy ilyen nagyon archaikus szokás, aminek ugyan semmi értelme, tehát azért képzeljük el ezt a filmbe illő jelenetet, hogy a zászlótartó a Szűz Máriás zászlóval, amit lecsatolják a sarkantyóit, tudja, hogy a halálba megy, sőt valószínűleg ő az első áldozat.

A csata valóban úgy indult, Tomori támadást vezényel, állítólag az hadtörténészek összerakott kis adatai szerint Batthyány Ferenc csapatainak kezdetben sikere van, de ez nem tart sokáig, mert a török hadsereg körülbelül háromszoros túlerőben van. Tehát Mohácsnál a számítások szerint ilyen maximum 20 000 főnyi keresztény sereg gyűlt össze, a török hadsereg létszámát pedig olyan körülbelül 60-65 000 becsülik. A régebbi kutatások szerint több nagyobb számok voltak, de ez nem valószínű. De ez a 60 000 ember is háromszoros túlerőt jelent. Tehát háromszoros túlerővel szemben nem lehet harcolni. Amikor a csata másfél óra alatt dőlt el. Másfél óra alatt aratott a török akkora másfél óra alatt aratott a török akkora győzelmet, hogy a magyar hadrend felbomlott, és mindenki menekült.

A csata valószínűleg, sőt most már gyakorlatilag biztosan tudjuk, hogy ott zajlott. Tehát nagyjából másfél óra alatt verték szét a magyar sereget, állítólag maga Szulejmán sem hitte el. Nem eltettek foglyokat, de ott maradt a csatatéren, körülbelül úgy számolnak, hogy 10 000 gyalogos és 4-5 000 lovas. A török történetírók eldicsekedtek azzal, hogy ők csak néhány száz embert veszítettek, ami ugye kizárt dolog, fizikai képtelenség. Mai kutatások szerint néhány 4-5 000 fővesztességgel kell számolni, az is sokkal kevesebb, ugye, mint a magyaroké. A csata másnapján tökéletes zűrzavar uralkodott. A királyt nem találták, csak később derült ki, hogy a király elesett. Lajos király, ugye ismerjük a történetet, hogy nagyon valószínű, tehát nem lett összeesküvés áldozata, hanem a lova ledobta magáról, és a páncélja lehúzta a sárban, mocsárban menekülés közben. Elesett mind a két érsek. A kalocsai érsek volt, ugye Tomori Pál a fővezér, a másik Szalkai László az esztergomi érsek. Mind a két érsek ott maradt csatatéren, a főispánok nagy része, a püspökök nagy része, tehát gyakorlatilag az ország teljes vezérkara ott maradt. El tudjuk képzelni, ugye, hogy ez néhány napig micsoda zűrzavart eredményezett.

most az utóbbi év kutatásai, például annak az fókuszában az egyik kérdés pontosan ez volt, hogy a Mohácsi csata résztvevőit gyűjtsék össze. Hát ez nagyon hosszú munka, ugye a latin nyelvű forrásokból kell mindezt kiemelni, és ki lehetett egészíteni azokat a névsorokat, amiket Brodorics is leírt. Ugye említettem már, hogy meghalt a király, a két érsek, a püspökök és a főispánok nagy része, a magyar arisztokrácia egy része ott maradt. Mert ugye a nemes embereknek saját zászló alatt kellett hadba vonulni, erről is beszéltem. Most akik nekünk itt Zalából fontosak. A Ákosházi Sárkány Ambrus. Ez az Ákosháza Egerszeg, Zalaegerszeg mellett egy kis település. Ugye ebből a korszakban az a szokás, hogy a nemes ember neve előtt, vagy az úgynevezett nemesi előnév, ami általában a származására, vagy a törzs birtokaira utal, lásd a bánfiakat, ugye az alsó lendvai bánfi. Tehát ezért Ákosházi Sárkány Ambrus, ő nagyon nagy ember. Volt Zalamegye főispánja is, volt országbíró is volt, tehát az ország harmadik tisztségét viselte, és a királyi udvarban bejáratos. Az újabb kutatások szerint sokkal nagyobb szerepe volt a magában a csatában is, mint ezt eddig gondoltuk volna. Nem tisztázták meg pontosan, de egy biztos, hogy nem ő vezette az alai és vasi csapatokat a csatában, mert ő valószínűleg a fővezérek között esett el a csatatéren. Van egy másik szörnyű leírás, amiről a történetírók nem tudják pontosan, hogy ez most ilyen történetíró toposz-e, hogy fokozza a török történetíró még a feszültséget. Ez szerint a csata másnapján a magyar sereg 7 vezérének a véres levágott fejét vitték Szulajmán elé, és köztük volt a Zalai Ákosházi Sárkány Ambrus is. Ezt nem tudhatjuk, mert ez egy olyan nagyon történeti, olyan majdnem, hogy mondai mesei jelen. A másik nagyon híres ember, aki ott maradt Mohácsnál, az Csibi Pogány Zsigmond. Zalacsib is ugye Zalában van, de hát onnan kapta az előnevét. Ez a Pogány család is nagyon nevezetes volt. Pogány Zsigmond viszonylag idős korában harcolt már a csatában. Őt is név szerint megnevezik. Aztán akit természetesen itt említsünk meg, az alsólendvai Bánfi család egyik Zsigmond nevű tagja, akiről sokat ugyan nem tudunk, csak azt, hogy királyi familiáris volt, ő is ott maradt a csatatéren. Köznemesekről is szó van, pontosan a zalamegyei levéltárban lévő oklevelekből sikerült megtalálni Rajki Mihály nevű köznemes nevét.

nevét, és reménykedünk abban, hogy további kutatások nem csak nálunk Zalában, hanem más levéltárakban is még nagyon sok új nevet hoznak elő.

Érdekesség még az is, hogy néhány túlélőnek is tudjuk a nevét, hogy kik azok innen az alából, Nyugat-Dunántúlról, hogy kik azok, akik ott jártak a Mohácsi csatába, de megmenekültek. Nem tudjuk pontosan. Közülük talán a legfontosabb Batthyány Ferenc bán, aki a jobb szárny vezére volt. Ő nagyon nagy ember, ő vasi, tehát vasmegyei, együtt nevelkedett Jagello Lajos királlyal a királyi udvarban, személyes jó barátok voltak. Nem tudjuk, hogyan menekült meg pont a jobb szárny fővezére, de ő az egyik ilyen nagy és híres túlélő. Túlélte a csatát Török Bálint, akiről tudjuk, hogy tehát nyilván mindenki ismeri az Egri csillagokat, Gárdonyi regényét, amiben egy nagy nemzeti hősnek állítják őt be, a törökverő nemzeti hősnek, egy ilyen majdnem úgy ikonná vált. Most hát ez a valóság nem egészen fedi ezt a képet, mert Török Bálinttal örökké problémák voltak, ugye már megvádolták, hogy 1521-ben Nándorfehérvár elvesztésének is ő volt az egyik oka. Ez ugyan elég igazságtalan dolog, mert ő akkor még nagyon fiatal volt, de eltűnt, simán eltűnt. Most a második Lajos király testőrségében szolgált ő, és a király egyik személyes testőre volt, és pont a Mohácsi csatasíkon őt rendelték, ő volt az egyik, akit kirendeltek, hogy védje a királyt. Eltűnt ismételten, tehát nem lehet róla tudni, hogy mi történt vele, semmilyen forrás nem szól róla, hiszen eltűnt, csak 1526. októberében bukkant fel az országgyűlésen, ugye, amikor már a Szapolyai Jánost koronázták királlyá. Tehát, hogy ő az egyik túlélő, és utána az 1526 és 1541 közötti időszakban, ugye ismerik a történetet, hogy 1541-ben a török gyakorlatilag egy kardcsapás nélkül vette be Budát, és Török Bálintot pedig fogságba ejtették és magukkal vitték. Tehát ebben a 15 évben ő volt az egyik, az, aki meghatározta itt a Nyugat-Dunántúl sorsát. Tehát ő megint csak a nagy túlélő, tehát Batthyány, Török Bálint a nagy túlélő. Még sok más híres, kevésbé híres, köznemes pap például volt. Egy teljesen véletlen útján került a kezembe a levéltárunkban egy olyan oklevél, ami a kapornoki apátról. A kapornokon ugye Vences apátság működött, és semmilyen Antal apát is részt vett a csatában, mert hát ez ugye kötelességük volt, és hogy ilyen a történés szerencséje, hogy véletlenül találtam meg ezt az adatot. Teljesen más ügyben jó néhány évvel később valami problémája, konfliktusa támadt az egyházzal, semmilyen Antalnak, és ott ebben az oklevélben leírják, hogy miután visszatért Mohácsról. Tehát egy teljesen nem ez volt ennek az oklevélnek a fő témája, de hát ez egy ilyen véletlen szerencse. Tehát őről tudjuk, hogy visszatért. Felmerült a kérdés, különösen az utóbbi időben történészekben, hogy kik azok a főurak, főnemesek, akiknek ott kellett volna lenni, de mégse voltak ott. Nádasdy Tamás neve jön először, akiből országbíró, majd később nádor lett, de úgymond igazoltan volt távol, mert a csata előtti hetekben küldte el második Lajos király német rendekhez segítséget kérni. Hát mondanom sem kell, hogy nem kapott segítséget, de ő a csata után tért vissza, tehát ő már egy feldúlt országba érkezett vissza.

azzal szoktam befejezni a Mohácsra szóló előadásomat, hogy az eleset ott elesette emlékére, annak a 15 000 kereszténynek az emlékére készülnek ezek a konferenciák, a könyvek, az ünnepségek, tehát méltó megemlékezést sikerült talán az 500. évfordulóra létrehoznunk.

Kedves hallgatóink! Mohács nem csak II. Lajos királyról, Tomori Páról, vagy Drágfi Jánosról szól. Ugyanúgy szól az alsólendvai bánfiakról, és arról a több ezer emberről is, akiknek a nevét már nem őrizték meg a krónikák. Remélem, amikor véget ér ez a műsor, nem csupán egy évszám marad meg az emlékezetünkben, hanem ezek az emberi sorsok is. A hírek szerint a közelgő megemlékezésekhez tervezett állami beruházások közül több nem készül el, vagy egyáltalán nem is valósul meg. Ez fontos hír, de nem ez dönti el, hogyan emlékezünk. Mert a tiszteletet nem épületek, hanem emberek hordozzák. Rajtunk múlik, hogy Mohácsot veszteségként, vagy közös történelmi örökségként visszük tovább. És rajtunk múlik az is, hogy azok emléke, akik vállalták Mohácsnál a reménytelennek tűnő harcot, ne csak a történelemkönyvekben, hanem a szívünkben is megmaradjon. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen dr. Bilkei Irénnek a színvonalos tudományos ismeretterjesztést, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Magam és szerzőtársam, dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Györkös Gorán nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Spiritust és benne Kepéné Bihar Máriát hallották.

11 óra 47 perc a pontos idő, és ugye a Spiritus című műsort is hallhattuk ebben az órában, és elmondjuk még azt is, hogy milyen téma várja majd önöket a terápiáróban. 2027. január 1-től kötelező lesz a macskák mikrocsippel való ellátása, illetve az egységes nyilvántartásba való beiktatása. Az egy évvel ezelőtt hatályba lépett törvény az átmeneti időszakra állami támogatással buzdította a gazdikat, hogy cicájukat szereljék fel, úgymond mikrocsippel. A támogatást e hónap végig lehet érvényesíteni. Na, részleteket pedig akkor majd Szilán Szilviától hallanak a terepjáróban. Mi pedig már is megyünk tovább, hiszen jön a magna cum laude, te, a hőmérséklet, és én.

Lassan már 11:52 perc lesz, úgyhogy 8 perc múlva már ugye déli 12 és délben várja neked a Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban. Mi pedig megköszönjük, hogy eddig velünk tartottak, és ajánljuk továbbra is a figyelmükbe az MMR-t. Kire Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Uleti Zsuzsanna szerkesztette, ő még ugye érkezik, ahogy említettük a Déli Krónikával, délután pedig Göncz Tamarával lesznek a rádió hullám hosszain, úgyhogy mindenképp maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió hullám hosszain. Jó rádiózást, szép délutánt mindenkinek, és köszönjük az eddigi figyelmet!

0: Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihec Szimon dobronaki plébános celebrálja.
1: Ilyen.
2: Jó az, ha mindent, ahogy van, úgy el tudsz fogadni.
1: Ilyen.
2: És ilyen is.
3: Olyan gyönyörű vagy.
2: A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Aleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Király Tomislav hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: A benzin és a gázolaj egyaránt olcsóbban tankolható mától Szlovéniában.
1: Ma megválasztják Magyarország új köztársasági elnökét.
2: Távol létében halálra ítélték Bashar el-Assadot Szíriában.
1: Mintegy 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál.
2: Legalább 132 ember meghalt és több mint 570-en megsérültek a Kolumbiát hétfőn megrázó erős földrengésben.
1: Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre.

0: A benzin és a gázolaj egyaránt olcsóbban tankolható mától Szlovéniában.
1: A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 6,4 centtel 1,91,9 €, a gázolajé pedig 12,9 centtel 1,75,3 € csökkent. Olcsóbb lett a fűtőolaj is, mégpedig 13,8 centtel, így újonnan 1,35,6 € rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 17-ig érvényesek.
0: Augusztus 12-től szerdától kell alkalmazni az Európai Unió új csomagolási rendeletét, amely fokozatosan új követelményeket vezet be a csomagolások összetételére, újrahasznosíthatóságára és jelölésére.
1: A csomagolási hulladék begyűjtésének költségeit, amelyeket jelenleg a háztartások fizetnek, mostantól a csomagolásgyártók fedezik. A befizetési bizonylatokon szereplő alacsonyabb összegek azonban csak körülbelül egy évvel az új nemzeti szabályozás elfogadása után lesznek láthatók. Ez jelenleg nyilvános konzultáció alatt áll.
0: Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy magyarországi házi sertés állományban. A magyar hatóságok erről hétfőn értesítették a szlovén élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi és növényvédelmi hivatalt.
1: Ennek fényében a hivatal felszólítja a szlovén tenyésztőket, hogy következetesen hajtsák végre a biológiai, biztonsági és óvintézkedéseket. A Nébi augusztus 9-én egy Somogy megyei sertéstelepen mutatta ki a vírust egy 1850 állatból álló állományban. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, és megkezdődött a járványügyi nyomozás is, hogy a szakemberek feltárják a fertőzés lehetséges forrását és az esetleges terjedés kockázatát.
0: Életét vesztette egy 19 éves túrázó, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon, közölte a krányi rendőrség.
1: A baleset hétfő délelőtt történt, amikor a fiatal férfi a Kredarica menedékháztól a Vrata völgy felé ereszkedett. A Tominsek út elején menet közben megcsúszott, majd a mélybe zuhant. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A fiatalember holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Ez a térség a szlovén hegyi mentők egyik leginkább leterhelt körzete. 2025-ben 128 hegyi baleset riasztották a mentőket a Triglavon. Szlovénia hegyeiben tavaly rekordszámú 50 ember vesztette életét.
0: Rendkívüli ülést tart kedden a Magyarország gyűlés, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja az új államfő megválasztása.
1: Az országgyűlés munkája reggel 9 órakor kezdődött, mégpedig a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel. Ezt követően napirend előtti felszólalásokra, valamint módosító javaslatokról és bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokra került sor. A képviselők több törvényjavaslatról is szavaznak a rendkívüli ülésen. Napirenden szerepel többek között az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosítása. A köztársasági elnök megválasztása különösen fontos része lesz a keddi parlamenti napnak. Az országgyűlés honlapja szerint legkorábban 14 órakor kezdődhet az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. A választás eredményessége esetén az új államfő leteszi az esküjét, majd beszédet mond.
0: Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni és a dán kormányfő Mette Frederiksen közös dokumentumban kért szigorú fellépést a migrációs folyamatokkal szemben.
1: A két európai vezető szerint az Európai Emberi Jogi Egyezménynek a súlyos bűncselekményeket elkövető külföldi állampolgárokra való alkalmazásában bekövetkezett egyensúlyváltozás után most növelni kell a kitoloncolások számát.
0: A német szövetségi rendőrség megduplázza a drónellenes egységének létszámát, miközben a bevetési bázisok számát 4-ről 8-ra növelik.
1: A döntést azután hozták meg a hatóságok, hogy egy robbanószerrel felszerelt drón ütközött össze egy ukrán teherrepülőgéppel a lipcsei repülőtérnél. A stratégiai fontosságú légikikötőben állomásozó Antonov gépszárnyáról lepattanó szerkezet nem robbant fel, így a szakértők biztonságosan hatástalanítani tudták.
0: Hétfő hajnalban rekordszámú 230 migráns érkezett egyetlen kis hajón az Egyesült Királyságba, értesült a Sky News. Ez a valaha rögzített legnagyobb számú ember, akik egyetlen hajón sikeresen átkeltek a La-Manche csatornán.
1: Legutóbb a múlt hónapban dőlt meg egyébként a rekord, akkor 165 fővel. Idén eddig összesen valamivel több mint 15 ezer ember kelt át illegálisan a csatornán, méghozzá 224 kis hajón. Ez egyébként 42%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához képest.
0: Egy szíriai bíróság emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt távollétében halálra ítélte a megbuktatott szíriai diktátort Bashar al-Assadot és öccsét.
1: Amint egy 500 000 halálos áldozatot követelő 14 évig tartó szíriai polgárháború ügyében hozott ítélet Assad anyai unokatestvérére, Atef Najibra a halálbüntetést rót ki. Ő irányította ugyanis a déli Dara tartománybeli megtorlásokat, amelyek 2011-ben a felkeléshez, majd a polgárháborúhoz vezettek. Najib, aki a szigorú biztonsági intézkedések mellett megtartott tárgyaláson rabruhában, a vádlottak ketrecéből hallgatta végig az ítéletet, az egyik legmagasabb rangú tisztviselője a korábbi rezsimnek, akit bíróság elé állítottak. Assad és öccse Maher Oroszországba menekültek, miután a felkelők 2024. decemberében bevonultak Damaszkuszba. Assad fényűző körülmények között visszahúzódva él Moszkvában.
0: Mintegy 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, ahol egy az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajózátonyra futott egy természetvédelmi terület közelében, közölte az ománi kormány hétfőn.
1: A hajó csak nem 1 millió hordó orosz kőolajat szállított és Ázsiába tartott. Először június 8 Jemen partjainál jeleztek problémát a hajóról. A Reuters több forrása szerint az eddigi vizsgálatok arra utaltak, hogy robbanás történt a fedélzeten. A hajó elleni támadásért azonban egyelőre senki sem vállalta a felelősséget.
0: Donald Trump amerikai elnök hétfőn Truth Social-ön reagált azokra az iráni követelésekre, amelyek teljesítése esetén Teherán újra nyitná a hormuzi szorost.
1: Trump szerint inkább Iránnak kellene kártérítést fizetnie azoknak az embereknek, akik a harcokban és a januári iráni tüntetések során haltak meg. Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter nemrég azt mondta, hogy Irán addig nem nyitja újra a szorost, amíg az USA nem teljesíti bizonyos követeléseit. A kártérítés mellett Teherán követelte, hogy oldják fel az Iránnal szembeni szankciókat és szabadítsák fel a befagyasztott iráni vagyont.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy legalább 132 ember meghalt és több mint 570-en megsérültek a Kolumbiát hétfőn megrázó erős földrengésben, közölte kedden az ország legfontosabb városainak intézkedéseit koordináló Asoci Pateles. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között.
1: Újságírók számos lerombolt épületről számoltak be Kaliban és Manizalesben. Utóbbiban a híres katedrális egyik tornya is megrongálódott, és részben beomlott. A súlyosan érintett Kaliban a mentőegységek és önkéntesek kedden puszta kézzel távolították el a törmeléket, hogy túlélőket találjanak. A hétfői földrengés epicentruma a nyugat-kolumbiai Chocó megye San José del Palmar településének közelében volt, az ország egyik szegényebb, csendes óceáni térségében. A Kolumbiával szomszédos Venezuelában júniusban 2,2-es, illetve 7,5-es erősségű földrengés történt. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma Venezuelában időközben meghaladta 6300-at, közölte hétfőn Jorge Rodriguez, a venezuelai parlament elnöke.
2: Sport.
0: A Celjem a hazai pályán játssza a labdarúgó bajnokok ligája selejtező harmadik fordulójának visszavágóját. Az ellenfél az örmény Ararat lesz, amely 2-1-re megnyerte az első mérkőzést, de a hátrány ellenére optimista hangulat uralkodik a Celje táborában. A rossz időjárás miatt félbeszakadt a Marozsán Fábián Daniil Medvegyev páros negyed döntője a Montrealban zajló 9,4 millió dollár összdíjazású kemény pályás férfi tenisztornán, írja a Magyar Távirati Iroda. A mérkőzést a tervek szerint magyar idő szerint kedden este 8 órakor fejezik be. A török rendőrség több mint 1,3 millió dollár, azaz 1,1 millió euró értékű készpénzt, aranyat és ékszert talált az isztambuli Galatasaray futballklub szurkoló csoportja vezetőjének otthonában tartott házkutatás során, jelentette a török média. A vagyont feltehetően a fekete piacon értékesített mérkőzés jegyekből szerezték.
1: Időjárás. Az ország nagy részén eleinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd az északi és nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet 30 és 36 Celsius fok között alakul. Az Adria mentén 38 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma Gornyaradkon a körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió KED déli hírösszefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

Egy jó kis dúdolós dal ez volt Pál Dénestől, a Jöjj vissza nyár egyébként. Már lassan 8 perce leszünk fél egy után, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, augusztus 11-e van, keddi nap a mai, és a délutáni csapat már itt is van, munkára készen, a zenei szerkesztő továbbra is Király Boglárka, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Györkös Korán, a délutáni híreket Faris Doris szerkeszti, a műsorvezető Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, ha tehetik, akkor tartsanak velünk, érdekes műsorokból és jobbnál jobb zenékből nem lesz hiány a folytatásban sem. Pontban egykor időjárást is jelentés is lesz, hát átnézzük, hogy milyen idő vár ránk az elkövetkezendő napokban, illetve ugye lesz friss ismétlés, lesz egy délutáni apró hirdetésünk, terepjáró, ha minden igaz, na meg a 7 zeneszemet is meghallgatjuk majd közösen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is, akár hogyha tehetik természetesen. Odakint egyébként egészen tűrhető időjárásunk van, lendván 32 fokot mérnek jelen pillanatban, és egyébként egy ilyen lenge szellő is fújdogál időnként, úgyhogy egész kellemes az idő, nem tűz annyira a nap, de ugye ez még a nap folyamán bőven változhat, ahogy azt jól tudjuk. Na de a részleteket pontban egy órakor tudatjuk, majd addig is viszont szóljanak a jobbnál jobb muzsikák, érkezik George Ezra és a Budapest.

Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon, dobronoki plébános celebrálja.

0: időjárás.
1: Augusztus 11-e van, kedd, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután részben derült és meleg idő várható, helyenként záporok és zivatarok alakulnak ki, amelyek a dombvidékeken gyakoribbá válnak. A csapadék helyenként az esti órákig is kitarthat. Keleti szél fúj, a tenger melléken pedig többnyire gyenge bóra várható. A nappali csúcsfőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, a tenger melléken akár 38 fokot is elérheti. Az alföldi területeken ma is tartósan magas marad a hőség okozta megterhelés, a természetes környezetben kialakuló erdőtüzek miatt pedig rendkívül magas kockázatot hirdettek ki a tenger mellék egyes részein, míg az ország többi részén magas a kockázat mértéke. Így többek között mind a hőmérsékletre, mind az erdőtüzek vonatkozóan Muravidék narancssárga színre van festve. De akkor lássuk, hogy holnap milyen időjárás vár ránk. Többnyire derült időnk lesz a holnapi nap folyamán, csupán a reggeli órákban maradhat némi felhőzet. Keleti szél fúj, a tenger melléken gyenge bóra várható. A reggeli minimum hőmérséklet 14 és 19 Celsius fok között alakul, a borra által érintett tenger melléki területeken akár 25 fokig is lehet egyébként. A nappali csúcshőmérséklet pedig akkor 28 és 33 fok között várható, a tenger melléken akár 36 fokig is emelkedhet ez. Csütörtökön és pénteken derült időre lehet számítani, keleti szél fúj, majd a tenger melléken gyenge bóra. Valamivel hűvösebb lesz, és hát különösen a reggeli órákra lesz ez jellemző, ami a hűvösebb hőfokokat jelenti, vagyis hát illeti. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendva 32 fokos, Maribor 29, Muraszombat 32, Ljubljana és Novo Mesto szintén 32 fokosak, Celje 31, Koper 33, Kredarit pedig 15 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik, majd késő délutántól az északkeleti tájakon helyenként esetleg viharos közeli lökésekre is számíthatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között várható, késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap, azaz szerdán sok napsütésre számíthatnak, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre lehet számítani, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 7 és 19, délután 27 és 32 fok között valószínű. Pénteken pedig akkor nagyrészt derült, napos időre lehet számítani, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti északkeleti országrészben néhol megélénkül. Egyébként pedig akkor lássuk a magyarországi hőmérsékleteket is. Jelen pillanatban lenti 32 fokos, Zalaegerszeg 31, Nagykanizsa 33, Szentgotthárd 31, Szombathely 30, Budapesten pedig 35 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűzőnapon. A mai nap folyamán természetesen nagyot tehetik, mert ugye könnyen napszúrást és illetve hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás pedig 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért szabadban ajánlott gondoskodni bőrük megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére is, és ha tehetik, akkor mellőzzék a koffeines italokat, ugye a kávét, és illetve a teákat, de azért a meleg segíthet abban, hogy edvészeljük a melegebb időszakokat is a mai nap folyamán. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Egyébként Muravidék közúti forgalmában ezen kívül nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. Forgalmi dugókkal viszont találkozhatnak távolabbra. A Steyr autópályán Drámgy és Pletoveri alagút között Maribor felé, illetve a Smárje-Kopper úton is. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Gornya-Radgonai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy ezt jól tudhatjuk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a szabályokat mindenütt, és figyeljenek oda másokra is, ugye nem egyedül vagyunk az utakon, úgy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Gólyák lepték el az egykori kiskunhalasi szeméttelep helyén kialakult tavat. Ahogy azt a Refresher is írja, hát különleges látvány fogadta a kiskunhalmas határában járókat, vagyis hát még mindig fogadja, mint egy 250 fehér gólya gyűlt össze a Jókai út melletti, egykori szeméttelep helyén kialakított tónál, írja egyébként a Baon. A sekély víz és a környező gépe, vagy gyepek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak a költési időszak végén csapatokba verődő madaraknak. A gólyák egyébként itt készülnek fel az ősszel kezdődő Afrikába vezető hosszú vonulásra. A madarakat figyelő Kis Tamás természetvédő szerint a gólyák napirendje szorosan igazodik a nap állásához és az időjáráshoz is. Hajnalban kirepülnek a város körüli gyepre, illetve gyepekre és szántóföldekre, ahol rágcsálókra, sáskákra és békákra vadásznak. Többnyire az 53-as főút melletti alsó szállási területen szerzik meg a reggeli táplálékukat. Délelőtt 10 óra körül jelennek meg a Jókai domb melletti tómedernél. Először a város felett köröznek, majd egymás után ereszkednek le a még vízzel és iszappal borított területre. A madarak itt isznak, táplálkoznak, tollászkodnak és átvészelik a nap legmelegebb óráit. Délután a gólyák kihasználják a felmelegedő levegő felszálló áramlatait, hatalmas körökben vitorláznak kiskunhalas felett, így a lehető legkevesebb energiával tudnak nagy magasságba emelkedni. Az esti gyülekező után visszatérnek a város szélén található Zsanai úti szeméttelephez, amely már évek óta a vonuló gólyák egyik éjszakázó helye. A szakemberek teleszkópokkal követik a madarakat, a csapatban sok gyűrűs gólya található, azért az azonosítóik leolvasásával azt is meg tudják állapítani, hogy napról napra változik az állomány összetétele. Egyes madarak csak rövid időre állnak meg, mások több napig maradnak pihenni és táplálkozni. A fehér gólyák már augusztus elején elkezdhetnek gyülekezni, a tömeges vonulás pedig jellemzően a hónap második felében indul meg. A kiskunhalasnál pihenő madarak várhatóan a Boszporusz felé veszik az irányt, majd a földközi tengert megkerülve folytatják útjukat afrikai telelőhelyeikre. Augusztus közepétől a kiskunhalasi csapat létszáma is fokozatosan csökkenhet, addig viszont a rekultivált terület látványos példája annak, hogyan várhat egy korábbi szeméttelep fontos élőhelyi a vonuló madarak számára. És ez nekünk is egy jó tanulási lehetőség, mondhatjuk így is. Mert szeméttelepek helyett, hogyha vigyázunk a környezetünkre, akkor lehet, hogy nem csak a gólyáknak tudjuk majd biztosítani a jövőben a kis táplálékszerzési helyet ebben az időszakban. Úgyhogy, ha valaki esetleg ott a környéken jár, vagy ott lakik, akkor érdemes rálesni ezekre a gólyákra, hogyha teheti. Mi pedig folytatjuk továbbra is, jobbnál jobb muzsikákkal érkezik Noah Cahen és a Porch Light, de az Anna and the Barbies is szólni fog.

Sohasa késő, ez volt a NASA dala, és bár említettük már olyan egy óra körül, hogy ebben a meleg időszakban hát inkább ajánlatos mellőzni a koffeines italokat, hát azért az embereknek a rossz szokása, hogy amikor megmondják neki, hogy valamit ne csináljon, akkor olyan, mint egy gyermek, és hát mégis megcsinálja, és egyébként ki fogja megtiltani, hogy reggel elfogyasszuk azt a bizonyos bögre kávét, ami erőt ad ahhoz, hogy túlvészeljük a munkanapot. Na de egyébként, ha már kávé, akkor friss a hír, hogy izgalmas jeges kávékkal pörgeti fel a Nespresso a nyarat. És ahogy ezt a Refresher is írja, hát képzeljük el, hogy kint dübörög a nyár, a jégkockák halkan koccannak az üvegpohárban, mi pedig egy igazán különleges jeges kávét szeretnénk. A Nespresso pedig pontosan erre az érzésre épített, amikor megalkotta idei nyári Limited Edition kávé és kiegészítő kollekcióját, amely a 80-as évek nyarainak pezsgő gondtalan hangulatát idézi. A kollekció két új kávéja, a Nespresso Vertuo Yuzu Vanilla Over Ice és a Nespresso Vertuo Coconut Vanilla Over Ice azoknak szól, akik szeretik a játékos ízkombinációkat. Az egyik a japán citrusféle, a yuzu frissességét keveri krémes vaníliával, a másik pedig a yuzu frissességét keveri krémes vaníliával, a másik pedig egy nyári koktélt idéző kókusz

az uborka hűs, frissítő íze és a krémes kávé találkozik. Hát mondhatnánk talán azt is, hogy ez itt a reklám helye. A kávézás után egyébként ne feledkezzünk meg az újrahasznosításról sem, juttassuk vissza a Nespresso-hoz a használt kávékapszulákat, hogy az alumínium és a kávézac is körforgásban maradhasson. A Nespresso nyári kávé és kiegészítő kollekciója a készlet erejéig érhető el a butikokban és a Nespresso weboldalán, úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor mindenképpen érdemes erre a limitált jeges kávéra lecsapni, főleg, hogyha ugye ennek a hangulatnak is a szerelmesei, ugye a 80-as évek nyári hangulatának, akkor meg főleg. Egyébként, ha ellátogatnak a Refresher ezen cikkére, akkor egyébként meg lehet találni a Yuzu Vanilla Double Espresso toniknak a receptjét is, illetve a hozzávalójét, illetve a másik italnak is. Úgyhogy, ha valaki szeretné kipróbálni, itt megtalálható a recept, a Nespresso weboldalán pedig akkor megrendelhetőek ezek a limitált kiadású kávék is. Nálunk pedig akkor ennyi volt, ami a kávékat és az italokat, hűsítő italokat illeti, de jobbnál jobb zenékből azért, ahogy azt már megszokhattuk, nem lesz hiány. Érkezik Dash és a már jól ismert Osztriga.

A Bogosi Brothers Company dala után friss a hír, hogy egyébként tojással akarták megdobálni Tóth Kapit a Tápió Szecsőjé koncertjén. Na, hogy azt a Refresher is megírta, tojásdobálással is készülhettek Tóth Gabi Tápió Szecsőjé koncertjére, amiről a település fideszes polgármestere is tudott, ő értesítette az énekesnőt, írja a Blik. Bata József polgármester a lapnak azt nyilatkozta, hogy az akció végül nem valósult meg. Hozzátette egyébként, hogy a település egyébként az eseményt ezúttal nem hagyományos falunapként, hanem fesztiválként hirdette meg, mert a szervezők a korábbiaknál színvonalasabb programot szerettek volna összeállítani. Erre hívták meg Tóth Gabit. Örültünk annak, hogy Tóth Gabi elfogadta a meghívást. A koncert előtt személyesen tájékoztattam őt arról, hogy tudomásom szerint néhányan még tojásdobálással is készültek a fellépés ellen. Közben az is kiderült, hogy a Tápió Szecsőhöz kötődő közösségi oldalakon megjelent negatív hozzászólások nagy része nem helyiektől származott. Egyébként nem biztos, hogy más előadó fellépésén nem ugyanezt kaptuk volna, mert a tiltakozások mögött szerintem olyan emberek állhatnak, akik már korábban is szervezkedtek a település vezetése ellen, és új választást szeretnének. Emiatt nem csak Tóth Gabi, hanem más előadók is könnyen politikai határozások eszközévé válhatnak, nyilatkozta Bata. Tóth Gabi korábban többször nyíltan kiállt a Fidesz mellett, az utóbbi időben viszont arról beszélt, hogy a jövőben távol szeretné tartani magát a politikai szerepvállalástól. Pontosabban azt, hogy soha többet nem fogom engedni, hogy belerángassanak. Az énekesnő jelenleg egy mentorstúdió elindításán dolgozik egyébként, és arról, hogy mi lesz ennek a kijelentésével kapcsolatban, hát mi lesz az igazság végül, az majd kiderül a következő évek folyamán, mert azért a Tóth Gabi elég sokszor mondhatni, hogy csapongott is a megnyilvánulásaiban, a közösségi média oldalain. Sokszor volt, hogy egyszer ilyet állított, és a következő bejegyzésében már akkor hirtelen megváltozott az a bizonyos történet, de hát azért mégse érdemli meg, hogy egyébként tojással dobálják meg. Van, aki szerint kár a tojásért, van, aki szerint kár az énekesnőért, ezt már mindenki dönts el egyébként egyedül. Az biztos, hogy mindenki megérdemli azt a tiszteletet, hogy azért embernek maradjunk meg egymás mellett. És ha már egyszer a Tóth testvérek egyikéről szóltunk, akkor érkezik Tóth Vera és a Zuhanni veled, 3/4-kor pedig a friss ismétlése. Tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy Duncan Shake dalt, mégpedig az egyik legnépszerűbb dalát, a Half-Life címűt. Az amerikai énekes dalszerző 2002-ben jelent meg, úgymond a zenei színtéren, pop-rock stílusú, érzelmes dalokat játszik, és ez a dala is pont ilyen. Egyébként arról szól, hogy valaki képtelen teljesen megélni a jelent, vagy felvállalni az érzéseit, így az élete csupán egyfajta fél életnek érződik a szeretett személy nélkül, ezért lett a címe Half-Life. Egyébként a dalnak van egy konkrét üzenete, egy teljesen őszinte élet elszalasztásáról és a belső elszigeteltségről. A főhős falakat épít maga köré, hogy megvédje magát a csalódásoktól és a fájdalomtól. A védekezés ára az, hogy még a boldogságot sem tudja teljesen megélni. Nem kockáztat, ezért csak fél életet él. A dal üzenete konkrétan az, hogy ne rekedjünk meg a múltban, hanem éljünk a jelenben, és minden egyes pillanatot maximálisan használjunk ki. Úgyhogy érkezzen most ez a nagyszerű dal, mégpedig Duncan Shake-től, a dal címe Half-Life.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Rendkívül nehéz a mezőgazdaság helyzete, hangsúlyozta ma József Podgorsek, a mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke. A gabonaféléknél 50%-os, a kukoricánál egyes helyeken akár 90%-os termés kiesésre számít. Egyes réteken egyáltalán nincs kaszálás, az állandó növénykultúrában pedig károk keletkeztek. Problémák vannak a halgazdálkodásban, az erdőkben pedig katasztrófa következhet be a kéregbogarak miatt, sorolta. A kamara elnöke szerint a hőség és az aszály idején a gabonafélék termés kiesése 30-50% között van. Egyes kukoricatermesztők már megkezdték a betakarítást, hogy megmentsék, ami menthető, magyarázta. A terméshozam egyes helyeken, különösen a kavicsos talajokon 80-90%-kal alacsonyabb lesz. Máshol a normál termeléshez képest a visszaesés valószínűleg közel 50%-ra várható, tette hozzá. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy szerdán a paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Hétfőn megkezdődött a paksi atomerőmű második blokkjának fokozatos felterhelése. A létesítmény közleménye szerint a Duna vízszintjének az elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a munkálatokat. A folyó alacsony vízállása miatt az első, harmadik és a negyedik blokkot le kellett állítani, a második blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követően biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján megkezdődhetett a termelés helyreállítása. Az Európai Bizottság szeptember 9-én tervezi bemutatni a közbeszerzési irányelvek felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatát. A reform egyik célja, hogy bizonyos stratégiai ágazatokban nagyobb súlyt kaphassanak az Európai Unióban előállított termékek és az európai szolgáltatók, amikor a tagállami és helyi hatóságok közpénzeket költenek el. Ez illeszkedik abba a szélesebb iparpolitikai fordulatba, amelyben Brüsszel a tisztán árversenyre épülő beszerzések mellett egyre erősebben akarja érvényesíteni az ellátásbiztonsági, klíma és európai hozzáadott érték szempontokat. Az irányváltás mögött az a felismerés áll, hogy a globális versenytársak régóta alkalmaznak hazai tartalmi és piacvédelmi eszközöket, miközben az európai piac sok területen nyitottabb maradt. A brüsszeli döntéshozók lépését a nemzetközi politikai és gazdasági térben kibontakozó feszültségek indokolják. Sport. A Celje foci csapata ma hazai pályán játszik visszavágót a Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzésen az örmény Ararat lesz az ellenfél, amely 2-1-re nyerte az első összecsapást. Szombaton pedig Lendvára érkezik a Celje, ahol a bajnokság 5. fordulójában a NAFTA ellenfele lesz 18 órától.
1: Időjárás.
2: Délután részben derült időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban a hegyvidéken. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenské Konyice leágazása mindkét irányban. De akadozik a forgalom Drámjai és Pletovárje között, valamint Zima és Pletovárje között Maribor irányában.
1: A zene összeköt.

0: Hunta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Óra 18 perc a pontos idő, kedd van, augusztus 11-e, és mi megkezdjük a délutáni apró hirdetés rovatunkat. Egyébként, mielőtt még fogadnánk a legfrissebb hirdetéseket, érdemes elmondani, hogy már a délelőtti órákban is bőven érkeztek be hirdetések, ezek pedig akkor a következőképp szólnak. Wartburg 1981-es évjáratú 45 000 kilométerrel megkímélt állapotban első tulajdonostól motorhibásan eladó. A telefonszámom, min érdeklődni lehet, a 0036 30 519 56 11. Lantiban olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmazzák. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 70 932 74 75. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munka végzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás pedig az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Ha valaki úgy érzi, hogy ez a leírás rá tökéletes, akkor hívja bátran a 041 296 279-es telefonszámot. Jó minőségű vegyes fehérbor eladó. A telefonszám 0036 30-as 93 94 015. Eladó Volvo S60 2001-es évjáratú benzines autó javításra vagy alkatrésznek. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, a motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, javításra szorul. Az autó ki van vonva a forgalomból, vagyis nincs biztosítása és nincs forgalomban, az ára pedig megegyezés szerinti. A telefonszám pedig, amit hívni lehet, a 031 442 770. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugyanitt egy 26-os, 18 sebességes mountain bike olcsón eladó. Ha valaki szeretne ajánlatot tenni, illetve megvásárolni ezt a mountain bike-ot, akkor bátran hívja a 0036 30-as 553 77 66-os telefonszámot. Őri Szentpéterről bécsi zongora ingyen elvihető. A telefonszám 0036 30 43 41 0 10. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 31 47 158. Fürtojás eladó, illetve rendelhető Lenti környékén. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 58 65 905-ös. Minket pedig akkor a következő néhány percben kettő telefonszámon tudnak majd elérni, ezek az 575 17 18 és az 575 17 19. Ha pedig valaki külföldről szeretne hirdetni, telefonálni, akkor a telefonszám plusz 386 2, majd pedig az 575 17 18, vagy az 575 17 19.

0: És már van is hirdetünk, vagyis hát telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Kezdő csókolom, hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Állandó egy 1990-es gyártású, 1992-ben forgalomba helyezett Suzuki Vitara.
0: Tehát 1990-es gyártású és 1992-ben forgalomba helyezett?
1: Forgalomba helyezett Suzuki Vitara VU. Motorikusa jó állapotú, a karosszériát néhány helyen javítani kell. Papírokkal rendelkezik, de műszaki vizsgája nincs.
0: Rendben, tehát van papírja, de műszakia nincs. Rendben.
1: Az irányár 640 ezer forint.
0: 640 ezer forint, igen.
1: És a telefonszám, ahol érdeklődni lehet.
0: Hallgatom.
1: +36 30.
0: 30-as.
1: 94-64-710.
0: 94-64 és 710.
1: 710, igen.
0: Rendben, felírtuk a hirdetését. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett, és további kellemes napot kívánunk.
1: Viszont kívánok.
0: Viszont.

0: És már van is egy újabb telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Kedvi csókolom, hitetet szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Négy darab alufelnire szerelt.
0: Tehát négy darab alufelnire szerelt.
1: 185x65x15-ös nyári gumi.
0: Nyári gumi, igen.
1: 4x100-as osztással.
0: 4x100-as?
1: 100-as osztással, igen.
0: 4x100-as osztással, igen, rendben.
1: Két darab egytengelyes pótkocsi kulló.
0: Két darab egytengelyes pótkocsi kulló.
1: Az egyik széles kerekekkel.
0: Rendben.
1: Vogelnot hármaseke.
0: Vogelnot hármaseke, igen.
1: Kapálógépek, kaszálógépek.
0: Kapálógépek és kaszálógépek.
1: Fűnyírók.
0: Igen.
1: És egy újszerű állapotban lévő sövényvágó állítható fejjel eladó.
0: Rendben, ezt akkor fel is írtuk. Egy telefonszámot kérnék szépen.
1: Telefonszám 06-2982-2723 és Vas megye.
0: A 982 után mi is volt pontosan?
1: 982-5723.
0: 57 és 23, rendben, és Vas megyében.
1: Nagyon szépen köszönöm, igen.
0: Mi köszönjük, további kellemes napot kívánunk.

0: Már a következő telefonálunkat köszöntöm. Halló, halló, szép napot kívánok.
1: Egyet csókolom.
0: Szeretném
1: megkérdezni, hogy a tisztelt hölgyek meg urak miért nem mondják meg, hogy melyik környékről vannak a eladó dolgok?
0: Hát...
1: legyenek tessék, kérdezzék meg, mert így az ember nem tudja.
0: Rendben, majd próbálkozunk legközelebb, hogy ez is eszünkbe jutjon. Egyébként nyugodtan felhívhatja a hirdetőket, és akkor ott rákérdezhet.
1: Nagyon, nagyon szépen köszönöm, de legyenek szersek megkérdezni, hogy honnan vannak.
0: Rendben, köszönjük szépen, kellemes napot kívánunk.
1: Viszont.

És mindjárt itt van nekünk, 14:30, pedig akkor azt jelenti, hogy ezzel be is zárul a mai apró hirdetésünk. Egyébként a beérkezett hirdetéseket megtalálják a weboldalunkon, az mmr.si honlapon, az apró hirdetés fülre kattintva. Úgyhogy ott bátran szemezgethetnek telefonszámok, illetve ugye hirdetések után. Mi pedig akkor megköszönjük mindenkinek, aki nálunk hirdetett, és folytatjuk továbbra is zenével.

Szabi est zavarodott lett Tóth Andival, nálunk viszont nem lesz ok arra, hogy bárki is zavarodott legyen, ugyanis jobbnál jobb zenék társaságában pontban 3-kor várja neket a mai terápiáról, és igaz csak egy témával, de az azért érdekes téma lesz, hogy mi is pontosan, azt most eláruljuk. Tavaly augusztus 20-án lépett hatályba az állatvédelmi törvény módosítása, amely bevezeti a maskák mikrocsippelését, és ezzel a központi nyilvántartásba való bejegyzését is, ugye. Az állam az átmeneti időszakban társfinanszírozza a költségeket, de nem egységes összegben. Pontosabban az eddigi 30 euró helyett szeptembertől mindössze 8 euró támogatásban részesülnek a macskagazdik a csippeléskor. A részletekről Andrea Kustec, a lendvai állatorvosi állomás állatorvosa nyilatkozott Cigán Szilvia mikrofonja előtt. Ha érdeklik önöket a részletek, akkor tartsanak velünk 3-kor, ugyanis várja önöket a terepjáró. This is it.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Tavaly augusztus 20-án lépett hatályba az állatvédelmi törvény módosítása, amely bevezeti a macskák mikrocsippelését, és ezzel a központi nyilvántartásba való bejegyzését. Az állam az átmeneti időszakban társfinanszírozza a költségeket, de nem egységes összegben. Pontosabban az eddigi 30 euró helyett szeptembertől mindössze 8 euró támogatásban részesülnek a macska gazdik a csippeléskor. A részletekről Andrea Kustec, a Lendvai Állatorvosi Állomás állatorvosa nyilatkozott Cigán Szilvia mikrofonja előtt.
1: Az állatok védelméről szóló törvény módosítása értelmében 2027. január 1-től minden gazd és macskát mikrocsippel kell megjelölni, és be kell jegyezni a házi állatok központi nyilvántartásába. A macskák megjelölésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó átmeneti időszak 2026. december 31-én lejár. Az Élelmiszerbiztonsági, Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatal felszólítja a tulajdonosokat, hogy kötelezettségüknek időben tegyenek eleget. Az átmeneti időszakban igényelhető az állami támogatás azzal, hogy az összeg szeptember 1-ével minimálisra csökken. A részletekről Andrea Kustecet, a Lendvai Állatorvosi Állomás állatorvosát kérdeztük.
2: Do zadnjega augusta je sofinanciranje države 30 euro.
3: Augusztus végéig az állam 30 euróval támogatja a mikrocsippelés költségeit. A teljes összeg a macskák és kutyák esetében 38 euró és 9 cent, de jelenleg az állam 30 euróval járul hozzá. Így a macska gazdijának költsége jelenleg 8 euró és 9 cent. Az eljárás a következő. A macskának az állatorvosi rendelőben a bőr alá elhelyezzük a mikrocsippet, és rendezzük a dokumentációt. A macska ezentúl útlevéllel rendelkezik, és bekerül a házi állatok egységes központi nyilvántartásába. Szeptember 1-ével a támogatás összege módosul. A gazdinak kell 30 eurót és 9 centet fizetni, az állam pedig az eljárást mindössze 8 euróval támogatja.
2: 10 euró 9 centa, a država bo sofinancirala samo 8 euró.
1: Egy éve tart a társfinanszírozott akció, és Andrea Kustec állatorvos szerint a legelején nagy volt az érdeklődés, majd kissé visszaesett. Most pedig újból hívnak a gazdik, akik még kedvező árban kívánják rendezni a macskájuk mikrocsippelését. Az állatorvos a gazdik figyelmébe elmondta.
3: Egy telefonhívással előjegyeztetik magukat, hogy elkerüljék a felesleges, sem a gazdiknak, sem a macskáknak kellemes várakozást. És még egy info azoknak, akik még nem ivartalanították kedvenceiket. Lendva község a polgárai részére további 5000 eurót különített el kedvencek ivartalanítása támogatására. A macskák esetében az eljáráshoz 30 euróval, a kutyák ivartalanításához 50 euróval járulnak hozzá. Ezt az összeget levonjuk a beavatkozási költségek végösszegétől. Az igénybevétel esetén telefonáljanak az állatorvosi állomásra, ahol időpontot kapnak. Az ivartalanítás alkalmával a dokumentációt is helyben rendezzük.
1: Mindössze azt kell bizonyítani a gazdinak, hogy állandó lakóhelye Lendva község területén van, nyilatkozta az MMR-nek Andrea Kustec állatorvos.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
4: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
5: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Moravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

A Zséda és Bari Laci közös dala szólt a napfénytető, és egyébként ma már hivatalosan is megkezdődött az idei Sziget Fesztivál. Legalábbis, ami ugye a számozott napokat illeti, ma van az első napja a fesztiválnak. Tegnap pedig, ahogy már azt említettük, megrendezték a régi időket utánzó nulladik napot, és egyébként a Refresher is megírta, hogy hatalmas tömeg várta a Faithless-t, Goran Bregovicék pedig balkáni lagzit csaptak a Sziget nulladik napján. Egyébként egy fotóbeszámolót tettek közzé, illetve ebből fogunk mi most egy picit szemezgetni. A Sziget Fesztivál nulladik napja idén egyértelműen a nosztalgiára épített, és azoknak kedvezett, akik már évekkel vagy akár évtizedekkel ezelőtt is jártak a hajógyári szigetre. A megszokottnál családiasabb, nyugodtabb hangulat fogadta a közönséget, miközben a program is látványosan a régi nagy visszatérőkre épült. Goran Bregovic, szerb-horvát zeneszerző zenekara jól megalapozta az este hangulatát. A szinte hazajáró formáció, mivel ugye hatodjára léptek fel a fesztiválon, koncertjére a kezdetben még szellős nagy színpad előtt fokozatosan gyűlt össze a közönség, a zenekar pedig pillanatok alatt balkáni lagzi hangulatot teremtett. A legnagyobb sikert az Ederlezi aratta, amelyet a magyar közönség különösen jól ismer, ugyebár. A Morcsiba egészen más irányba vitte tovább az estét. A pörgős balkáni hangulat után lassabb, melankolikusabb, szinte jazzklubos atmoszféra költözött a nagy színpad elé. Sky Edwards elegáns előadása és a zenekar örömzenélése akkor is könnyen magával ragadta a közönséget, ha valaki nem tartozott a banda régi rajongói közé. Most pedig tuti szertettek egy csomó új hallgatóra is. Az este legnagyobb húzó neve viszont kétség kívül a Faithless volt, amely Maxi Jazz 2022-es halála után új felállásban tért vissza a szigetre, miközben koncertjével folyamatosan emléket is állított egykori frontemberének. Az Insomnia, a God is a DJ és a We Come One hozta meg az este legnagyobb pillanatait, írják ismételten a Refresher cikkében. Egyébként itt bőven van kép is, illetve fotó az eseményről, úgyhogy ha ellátogatnak a Refresher oldalára, ezen belül erre a cikkre, akkor itt mindenképpen érdemes lecsekkolni a képeket is. Bárki is volt a fotográfus, borzasztó jó munkát végzett, úgyhogy ezeket a fotókat érdemes lecsekkolni. Nálunk pedig érdemes maradni, mert folytatjuk jobbnál jobb zenékkel. Érkezik a Gyurcsáftán.

Ugye, hogy az a jó öreg Dzsurdzsef Dán, ami, ahogy most már megtudhattuk, a Sziget Fesztivál 0. napján is bőven szólt, és valószínűleg nagy örömmel fogadta nagy közönség is. Na de, a Refresher többek között arról is írt, hogy melyik három előadónak a koncertjét követhetjük már biztosan az M1-en a Szigetről. Egyébként ezek főleg ugye a tegnapi fellépők voltak, legalábbis akik itt majd fel lesznek sorolva, de azért akkor lássuk a részleteket. A közmédia és a Sziget együttműködését ugye a héten jelentette be a fesztivál alapítója Gerendai Károly és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A megállapodás szerint a Szigeten rögzített koncertek közül több is képernyőre kerül még a nyár folyamán. A magyar előadókkal jelenleg is zajlanak az egyeztetések. Az első három fellépő neve viszont már ki is derült. Ezek Meringer Marcia, Blaha Louisiana és Kóli, akiknek koncertjét már biztosan láthatják majd a csatorna nézői. A felvételeket egyébként maga a Sziget készíti, majd átadja azokat a közmédiának. Az MTVA ezeken csak a televíziós sugárzáshoz szükséges utómunkát végzi majd el. A megállapodás értelmében a koncertek az M1-es bemutató után korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek. A most bejelentett név sor azért is érdekes, mert Meringer Marcia az elmúlt időszakban több kormánykritikus dallal is jelentkezett. A közmédiával kapcsolatban pedig korábban felmerült az előadók mellőzésének kérdése is. Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökség korábbi vezetője májusban arról beszélt, hogy a Petőfi Rádió és a Petőfi TV műsorgyártása idején olyan e-maileket kaptak, amelyekben egyes zenekarok mellőzésére utasították őket. Azt nem nevezte meg, pontosan mely előadókat érintették ezek az utasítások. A közmédia és a Sziget az együttműködés kapcsán a magyar könnyűzene sokszínűségének bemutatását, valamint a művészi szabadságot és a kulturális nyitottságot emelte ki. A két szervezet szerint a zene képes hidat képezni a különböző generációk és közösségek között, miközben teret ad az alkotói szabadságnak. Hogy a három már bejelentett fellépőn kívül kiknek a koncertjét láthatjuk majd még az M1-en, arról egyelőre nem tudni, viszont a további előadókkal jelenleg is folynak az egyeztetések. És egyébként, hogyha tegnap valaki lemaradott volna a már sugárzott előadók koncertjeiről, akkor, ahogy azt már említettük, vissza lehet ezeket nézni a Médiaklikken, úgyhogy mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy azok, akik szeretnék látni ezeket a koncertfelvételeket, azoknak irány a Médiaklik, és akkor ott rá lehet keresni specifikusan az M1 csatornájára, azon belül pedig akkor ugye a már sugárzott adásokra, illetve ilyen kis programokra. Itt mindenképpen meg tudják akkor találni ezeket a koncertfelvételeket, vagy ha esetleg lemaradtak valamelyik kedvenc sorozatukról, akkor akár azt is. Úgyhogy ajánljuk figyelmükbe a Médiaklikket, és ugyebár a Sziget Fesztivált a folytatásban is, ugye jobbnál jobb előadók fognak fellépni még ma és a következő napokban is, de ezekről akkor részletesebben majd később. Egyelőre maradunk a jelen zenéjénél, érkezik Ed Sheeran és a Celestial.

Na, hogy azt az imént, vagyis hát a dal előtt említettük, eltérünk egy picit a Sziget Fesztiváltól, de azért annyira mégsem. Tegnap ugyanis beszéltünk Zara Larssonról, és elejtve említettük, hogy egyébként jó sokáig tagja volt az úgynevezett Kia Asylumnak, vagyis oda be volt zárva, és erről a Kia Asylumról fogunk most egy kicsit diskurálni egy még ebben az órában. Az elmúlt időszakban ugye egyre gyakrabban bukkan fel a közösségi médiában ez a bizonyos Kia Asylum kifejezés. A fogalom pedig már nem csak szubkulturális szinten jelenlévő belső nyelv sajátja, hanem egyre több globális, a listás előadó is reflektál a jelenségre, s ott nyíltan használja saját karrierjele levetítve, vagyis nem úgy tűnik, hogy egyhamar el fog tűnni a slang használatból ez a szó. Nos, azért legújabb popkulturális tematikájú cikkükben most elmagyarázzák a Refresheren, honnan ered a Kia Asylum, és mit jelent valójában ez a képzeletbeli börtönszerű intézmény. A Kia Asylum, vagy máshogy Kaya Asylum fogalmát Stan Twitter, vagyis az X azon része találta ki, ahol egy-egy híresség, zenész, sorozat vagy popkulturális jelenség útra elkövetelezett rajongótábora van jelen. Elnevezése egyébként az amerikai rapper Kiához és a művész zenei tevékenységéhez legfőképp 2002-es My Neck, My Back című számához köthető. És bár első ránézésre az egész kitalált menedékhely koncepciója nem több, mint cinikus és vitriolos internetes kategorizálás, valójában azonban sokkal többet árul el arról, hogyan viszonyulunk össztársadalmi szinten a sikerhez és a bukásokhoz a popkultúrában legalább is. Az emberek imádnak a felemelkedés történeteket látni, egyszerűen így vagyunk beállítva, már a legtöbb népi kultúra is ilyen. A szegény legényből király lesz, Szent György legyőzi a sárkányt, Hamupipőke kikerezze magát a bárra, szeretjük ugye azokat a sztorikat, ahol valakinek a sorsa egypezze magát a bárra, szeretjük ugye azokat a sztorikat, ahol valakinek a sorsa egy pillanat alatt megváltozik,

karrierek sem garantálnak sikert. Szóval mondhatni, hogy a Kia Asylum egyfajta mémesített rendrakás a túlzsúfolt zeneiparban, csupán azért, hogy a recepciós közege könnyebben átlássa a terepet. De egyébként sokan vannak, akik ebben a Kia Asylumban rekedtek az évek során. Többek között az egyik legismertebb név a mai popzenei világban nem más, mint Sabrina Carpenter, és sokan esetleg talán nem is tudják, hogy hosszú éveken át már az internetes Kia Asylum egyik tőzsgyökeres lakója volt. Hiába adott ki egy Rahedli albumot, és volt Disney-s múltja, a popkultúra online terében sokáig úgy kezelték, mint egykori gyereksztárt, de ahhoz kevésbé izgalmas, mint egy Miley Cyrus, Selena Gomez vagy Demi Lovato. Voltak igaz dalai, amelyek korrektül teljesítettek, de egyik sem indította valódi korszakot egészen 2021. januárjáig, amikor is Olivia Rodrigo kiadta Driver's License című gigaslágeret, és napvilágot látott az Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Sabrina Carpenter szerelmi hármas. És az események következtében Sabrina is reflektorfénybe került, és a róló szóló találgatások, TikTok elemzések társadalmi beszéd témává tették a nevét, ami után már nem lehetett egyszerű mellékszereplőként kezelni a pop szintéren. Aztán megjelent az Espresso, amivel ugye egy új zenei korszakot indított el a saját zenei életében, és egy ikonikus ruhatárat is beszerzett magának, ezért pedig akkor mára arra oda nőtte ki magát, ahol már ugye ismerhetjük, senkinek sem ismeretlen maga az Espresso album vagy a dal, illetve a művésznő sem. És ha már egyszer róla beszélünk, akkor szóljon is tőled dal, ez pedig nem más, mint az egyik legismertebb, Please, Please, Please.

Az idén július 29-én a Budapest Parkban fellépő Rita Ora nevét, bár sokan ismerik, a Stan Twitter mégis azok közé sorolja, akik nem csak hogy a Kiel Asylum lakói, de nem úgy tűnik,

egy könnyen szabadulni is fognak onnan. Rita Ora neve 2012-ben robbant be nemzetközi szinten DJ Fresh-sel közösen kiadott Hot Right Now című dalával, melyet nem sokkal később követett az R.I.P. és How We Do party számai. Annak ellenére, hogy a szerzemények instant rádióbarát slágerek lettek, és a későbbiekben olyan előadókkal kollaborált az énekesnő, mint Iggy Azalea, Avicii és a One Direction egykori tagja, a 2024 végén elhunyt Liam Payne, Ora képtelen volt egy egyedi hangzásvilágot biztosítani művészetének. A Chaos Islandből való szabadulását az azóta már ikonikussá vált 2014-es tweetje sem segítette, amelyben azt ígérte, hogy ha bejegyzése eléri a 100 000 retweetet, akkor rá pár napra droppolja legújabb számát. Sajnos nem jött össze az ambiciózus szám, csupán további 90 ezerre lett volna szüksége, amit végül azzal magyarázott ki, hogy hát neki feltörték a fiókját, és azzal fenyegetik, hogy kiadnák olyan zenéjét, amin nagyon keményen dolgozott, de még nincs kész. Bár maga az eset elsőre viccesnek tűnik, de itt is látszik, hogy mind Ora, mind menedzsmentje igencsak felülértékelik az énekesnő kulturális relevanciáját. Na, ennyit egyelőre a Chaos Islandről, mi meg a következő órában biztosan fogunk ezzel foglalkozni, mert van még itt bőven olyan előadó, akiket érdemes megemlíteni ezzel az úgynevezett intézménnyel kapcsolatban, de egyelőre maradunk a Muravidéki Magyar Rádió már jól beállt a zenéjénél, érkezik a Back to Back és a Volt, az a Nyár című dalok 3/4 körül a 7 zeneszám. Na meg pontban 4 órakor Faris Doris a legfrissebb hírekkel.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az infrastrukturális igazgatóság a Muraszombati keleti terelőút építési vállalkozójának kiválasztására kiírt pályázatán elutasította az egyetlen beérkezett ajánlatot a túlzott ára miatt. A pályázatot a Pomgrád nyújtotta be, amely a munkálatokat adókkal együtt körülbelül 19,3 millió euróért végezte volna el. A pályázat közzététele előtt a munkálatok értéke 13,5 millió euróra becsülték. Az ajánlat tartalmilag megfelel a pályázati követelményeknek, de az ajánlati ár meghaladja a szerződésre előirányzott forrásokat. Az igazgatóság nem hozta nyilvánosságra a biztosított források összegét, mivel ez befolyásolhatja a tárgyalásokon elfoglalt pozíciójukat, magyarázták. A szerződés véglegesítése után új közbeszerzési eljárást folytatnak le, nevezetesen tárgyalásos versenyeljárást jelentették be. A Muraszombati elkerülő út két szakaszban épül. Az idei száraz hidrológiai viszonyok a mérések történetében a negyedik helyen állnak, hangsúlyozta János Polajnár hidrológus a Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség sajtótájékoztatóján. Az idei alacsony vízállást a hőség miatt kivételesen magas folyóhőmérsékletek kísérik. A hatóságok arra számítanak, hogy a talaj felszíni rétegében továbbra is száraz körülmények fognak uralkodni. Így a Mura nagyon kevés vízzel rendelkezik, a vízhozam alig több mint 30%-kal folyik a sok éves átlaghoz képest. Hasonló a helyzet a Ljubljanica folyón és mellékfolyóin, a Száva folyó alsó szakaszán pedig körülbelül 50%-a folyik az átlaghoz képest, és ugyanez vonatkozik a Szocsa folyóra is. A következő napokban némi felfrissülés, a jövő héten pedig némi csapadék is várható. A felszíni vízfolyások állapotának javításához legalább 100 mm csapadékra lenne szükség 24 órán belül, vagy néhány nap alatt. Megszavazta az országgyűlés Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Az erről szóló titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett választották meg a képviselők. Baka András a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküjét. Augusztus 19-én lép hivatalba, addig a köztársasági elnöki feladatokat Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A 444 beiktatása után a Tisza frakció tart egy fogadást, Baka András úgy fog kivonulni az ülésteremből, hogy újságírók ne kérdezhessék. Baka Andráson kívül az államfői tisztségre más jelölt nem is volt, a Fidesz nem jelölt elnököt. Orbán Viktor pártjának a képviselői be sem mentek a parlamenti ülésre. A Telex úgy tudja, hogy Tatán az 56-os emlékművet koszorúzzák meg. Sport. Az olimpia foci csapat csatára Admir Bistrich Angliában folytatja pályafutását, jelentette be ma az első ligás klub. A bosnyák labdarúgó, aki összesen 56 mérkőzésen lépett pályára az olimpia színeiben és 6 gólt szerzett, a szezon kezdete előtt 4 éves szerződést írt alá a Leicester Cityvel.
1: Időjárás.
2: Délután részben derült időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban a hegyvidéken. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenske-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Zima és Pletovárje között Maribor irányában is. A Gorenyszkói autópályán pedig Szentvid és Podutik között Koszeze felé.
0: MMR.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: A kertekben, a helyi piacokon most van a paradicsom, a paprika, a cukkini és a padlizsán szezonja. Hamarosan pedig a sárgarépa, a cékla és a téli tárolásra szánt hagyma betakarítása is esedékessé válik. Néhány hét múlva aztán ennek a bőségnek vége szakad. A boltokban pedig ismét a télen is szállítható, gyakran messziről érkező zöldségek veszik át a helyet. Aki ilyenkor tesz el a friss zöldségekből, az egész télen a nyári ízét viheti az asztalára. Méghozzá jóval kisebb környezeti terheléssel, mint amit egy importált zöldség szállítása jelentene. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A zöldségek tartósításának ma már sokféle módja van. Az egyik legismertebb talán a fagyasztás, amely a legkényelmesebb megoldásnak tűnik, hiszen a paprika, a cukkini vagy a zöldbab különösebb előkészítés nélkül is fagyasztható. Érdemes azonban tudni, hogy a fagyasztás a tartósítási módok közül az egyik legtöbb energiát igénylő eljárás, hiszen a mélyhűtő hónapokon, akár éveken át folyamatosan fogyasztja az áramot. Egy telefagyasztó láda energiahatékonyabban üzemel, mint egy félig üres, ezért érdemes a rendelkezésre álló helyet valóban kihasználni, és a fagyasztott zöldséget lapos, egyrétegű adagokban, jó záródó zacskókban tárolni, hogy gyorsan lefagyjon, és később is könnyen adagolható legyen. A paprikát, cukkinit vagy zöldbabot rövid ideig forró vízben érdemes megforrázni, majd jéghideg vízbe mártani. Ezt nevezik blansírozásnak. Mert ez a lépés állítja le azokat az enzimeket, amelyek egyébként a zöldség színét és állagát rontanák a fagyasztóban. A befőzés a fagyasztással szemben csak egyszeri energiabefektetést igényel. A főzés és a sterilizálás alatt fogy az áram vagy gáz, de utána viszont a befőt hűvös kamrában energiafelhasználás nélkül eláll hónapokig is. A paradicsomból készült lecsó alap vagy passzírozott lé télen percek alatt felhasználható, a céklából és a karalábéból pedig könnyen készíthető savanyúság. Praktikus megoldás, ha egyszerre több adagot főzünk be, kihasználva a sütő vagy a főzőlap már felmelegedett állapotát. Így kevesebb energia jut egy-egy üvegre. A befőttes üvegek újrahasználata szintén sokat számít, hiszen nem kell minden évben új csomagolóanyagot vásárolni. A hagyományos ecetes lében eltett savanyúság a befőzéshez hasonló elven működik, de még annál is egyszerűbb. A zöldséget, legyen szó uborkáról, paprikáról vagy vegyes zöldségről, forró, ecetes, cukros, sós lével öntik le, majd légmentesen lezárják. Az energia igénye minimális, hiszen csak a lé felforralásához kell hő. Utána a savanyúság hűvös kamrában hosszú ideig eltartható. A szárítás a legkevesebb energiát igénylő eljárások közé tartozik, különösen ha napon vagy húzatos árnyékos helyen történik. A paradicsom és a paprika vékony szeletekre vágva szellős helyen néhány nap alatt megszárítható, elektromos aszológép vagy sütő nélkül is. Ha mégis gépi szárításra van szükség, például esős párás időben, érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget szárítani, hogy a berendezés egyetlen ciklusa alatt minél több zöldség készüljön el. A megszárított paradicsom és paprika egész télen ízesítőként használható levesekhez, egytál ételekhez, és jóval kevesebb helyet foglal, mint a fagyasztott vagy befőzött változat. Az erjesztés, vagyis a fermentálás a hagyományos savanyú káposzta készítéséhez hasonló elven működik. A zöldséget sós lében, levegőtől elzárva hagyják érni, ahol a természetes tejsav baktériumok végzik a tartósítást energiafelhasználás nélkül. Szinte bármelyik zöldségre alkalmazható a káposztától a karalábén át a cékláig. Mindössze só, víz és egy tiszta üveg szükséges hozzá. Ez a módszer nem csak tartósít, hanem a zöldség vitamintartalmát is megőrzi. Sőt, bizonyos tápanyagok felszívódását is könnyebbé teszi az erjedés során keletkező, jótékony baktériumoknak köszönhetően. A fermentálásra egy aktuális példa az utóbbi években egyre népszerűbb kimchi is. Ez a fűszeres, csípős koreai káposzta lényegében ugyanazon az elven készül, mint a nagymamák kamrájában sorakozó savanyúságok, csak csilivel, fokhagymával és gyömbérrel ízesítve. Érdemes kipróbálni. Nyilván sokan ismerik, de azért érdemes megemlíteni a kovászolást is, mely a fermentálás egyik legrégebbi formája. A zöldséget, leggyakrabban az uborkát, sós lében, kevés kovásszal vagy kenyérhéjjal, kapor és fokhagyma társaságában hagyják néhány napig meleg helyen érni. A folyamat során a természetes tejsav baktériumok elszaporodnak, ezek adják a jellegzetes, enyhén savanykás ízt és a probiotikus hatást. A kovászos uborka ugyanakkor csak rövid ideig hűtve tárolható, így inkább az azonnali fogyasztásra, nem a hosszú eltevésre való. Van azután egy nagyon régi és nagyon egyszerű tartósítási forma. A gyökérzöldségek, mint a sárgarépa, a cékla vagy a téli retek, a legegyszerűbben nedves homokba rétegezve, hűvös pincében, vagy akár a kert egy árnyékos, fagymentes szegletében ásott gödörben is jól tárolhatók. Ez a módszer semmilyen energiát nem igényel, és megfelelő körülmények között tavaszig is eltartja a zöldséget. Most pedig nézzük meg röviden, miért is jó nekünk a tartósítás. Környezeti oldalról nézve minden otthon eltett zöldség kevesebb, télen importált terméket jelent, amelynek szállítása és termelése kibocsátással jár. Saját egészségünk szempontjából fontos, hogy a csúcs érettségben leszedett zöldség tápanyagtartalma jellemzően magasabb, mint az éretlenül szedett, hosszan szállított társaié. Az otthoni tartósítás pedig lehetőséget ad arra is, hogy a só és cukortartalom felett kontrollt tartsunk. De a pénztárcánk felől nézve is jó döntés a tartósítás, hiszen a szezon csúcsán a legolcsóbb a zöldség. Így most érdemes nagyobb mennyiséget vásárolni, vagy a saját kertből betakarítani. Ez a nyárvégi befektetés a téli hónapokban térül meg igazán, amikor egy-egy friss paprika vagy paradicsom ára jelentősen megemelkedik. Nem véletlen, hogy a tartósítás gyakorlata generációk óta él velünk. És nekünk sem szabad elfelejtenünk. A veteményes kert és a kamra egyfajta természetes spórolást és élelmiszerbiztonságot is jelent, amely ma az élelmiszer árak ismeretében különösen aktuális lehet. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
2: Hat óra 25 perc a pontos idő, mi pedig ökosodtunk egy picit, és egyébként, ha már így volt említve a kimcsi, akkor érdemes megemlíteni, hogy a napokban egy kimcsiből származó baktérium, vagyis hát kicsit kutatták, és az egyik baktérium segíthet kiüríteni a nanoműanyagokat a szervezetből. Ez csak egy ilyen kis érdekesség ezzel a fermentált káposztával kapcsolatban. Na de mi vissza is fordulunk az úgynevezett Kia Asylumhoz, amiről már az előző órában beszéltünk, mert ugye, ahogy már említettük, van itt bőven még olyan előadó, akik bent ragadtak ebben az úgynevezett intézményben, és lehet, hogy soha többet, vagyis hát soha nem is fognak kikerülni onnan. Itt van nekünk például Ava Max, akit egyébként a felemás hajáról is sokan ismerhetnek. 2018-ban robbant be a köztudatba a Sweet But Psycho című slágerével. A dal tényleg nagyon jól teljesített, összesen 27 zenei listán mászott fel az első helyre, bár a Billboard Global 200-on csak a 178. helyre jutott. A Spotify-on ennek ellenére is több mint 2 milliárd hallgatottságot jegyez. Azonban a probléma Ava Max karrierjével pont az, hogy az elmúlt időszakban, egészen pontosan az elmúlt 3 évben több alkalommal is olyan érákat próbált indítani, amelyeket karrier újra definiáló fordulatként kommunikált, ezek azonban nem váltak meghatározó popkulturális pillanatokká. Legfőképpen azért, mert senki nem tudja, hogy miben is rejlik az igazi Ava Max féle művészet. Vagyis de, egy dolog minden esetben egyezik, hiszen gyakori kritika az énekesnővel szemben, hogy dalai erősen építenek korábbi slágerekre. A My Head and My Heart, az A Touch of Class Around the World című dalának dallamát használja, A Million Dollar Baby, a Leanne Rimes féle Can't Fight the Moonlight motívumaira épül, még a Kings and Queens hangzásában Bonnie Tyler, If You Were a Woman című dalát használja fel. Aztán nem is beszéltünk Whatever című számáról, ami egy az egyben Shakira Whenever, Wherever slágerét interpolálja. Emiatt egyébként sokan inkább ügyes másolónak, mint sem kifejezetten innovatív alkotónak tartják, így bérelt helyet lett a Kia Asylumban. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy egyébként Ava Max-szel kapcsolatban pont ez miatt szomorú dolog, hogy a legtöbb ilyen feldolgozás slágerét, mondhatjuk inkább annak is, mert majdnem egy az egyben le van másolva ezeknek a daloknak a zenei hangzása. Általában ezek az ismertebb dalai a saját szerzeményeit, viszont annyira nem ismerik, úgyhogy ha esetleg szeretnének belehallgatni Éva Meg zenéjébe, akkor ajánlott egy kicsit mélyebben beleesni ugye a YouTube csatornája bugyraiba, és akkor ott talán találnak egy-egy olyan muzsikát, ami maga a művésznő szerzeménye, nem pedig akkor egy kvázi másolat egy már létező dalról. Na de itt van még nekünk Bebe Rexha is, róla majd még szólunk, először viszont szólni fog Szabó Leslie-től az egy percet adjuk.

Na, visszatérve a Kia Asylumhoz, ugye említettük, hogy itt van még a listában a felsoroltak között Bebe Rexha, és egyébként benne Rita Orában és Ava Maxben van valami közös, ez pedig nem más, mint a származásuk. Mind a három énekesnő albán gyökerekkel rendelkezik, de úgy tűnik, hogy a globális popipar csak egy albán dívát szeretne eltartani, és ebben az esetben Dua Lipára esett a választás. Bebe Rexha a 2010-es évek második felében robbant egyébként a köztudatba, elsődlegesen 2015-ös I'm Gonna Show You Crazy című dalával. 2019-ben behúzott két Grammy jelölést, köztük a legjobb új előadó kategóriában, majd még egyet-egyet 2023-ban és 2024-ben is. Bár hiába a promóció és a média támogatás, az énekesnő mégsem tudott tartósan a pop élvonalában maradni. Bebe, akit egyébként 2024-ben a

az internetes menedékhely koncepciójának létezését. A Billboard cikke szerint Bebe korábban bevallotta, hogy a kiasszállam narratívája bántotta az érzéseit, mára viszont inkább szórakoztatónak tartja és szeret benne lenni a poénban. További lakói a kiasszállamnak, akikre most nem térnek ki a cikkben, de érdemes őket egyébként fejben tartani, a mémek szerint mindenképpen, azok Normani, Lizzo, Meghan Trainor és Kim Petras is, de egyébként reméljük, hogy ezek közül bármelyik mi hamarabb szabadul ebből az úgynevezett intézményből, és egyébként reméljük, hogy Bebe Rexha is közöttük van, mert amúgy, ha az EDM-ről beszélünk, akkor talán Ellie Goulding után ő az, akinek a már híres slágerei, azok, amik rádióban is akkor kaptak helyet, talán a legmeghatározóbbak, ami az EDM zenei stílusát illeti. Többek között ugye Tomorrowland-en is nagyon sokszor fellépőként jelen volt, úgyhogy valószínűleg, ha ő nem lenne, akkor nagyon sok olyan ikonikus muzsikánk nem is lenne az EDM világában, mint amiket kaptunk. Hát többek között ilyen az I'm Good, amit David Guettával közösen csináltak, és ha valaki esetleg ismerősnek találja a zenéjét ennek a dalnak, akkor az nem hiába van, ugyanis a Blue című dalból szedett egy kis inspirációt, úgyhogy ez a dal fog szólni a folytatásban, aztán vissza is térünk a Key Asylumhoz.

I'm Good, ez volt Bebe Rexha dala, és egyébként David Guettával együtt készítették a dalt. Hát sajnos, hogy a művésznőről az utóbbi években inkább a testsúlyával kapcsolatban beszéltek, mint sem, hogy a zenéjéről, de hát ez az, amivel meg kell ugye birkózni minden egyes művésznek, legalábbis a nőieknek úgy tűnik, hogy ezzel így meg kell birkózniuk valamelyik ponton. De hogy az egyik

olyan előadóról mi már beszéltünk a Kiel Asylummal kapcsolatban, aki már kiszabadult, ez ugye Sabrina Carpenter, és hasonló kiszabadulás történet fűződik Charlie XCX nevéhez is, bár az ő esete eleve kicsit kilóg a klasszikus Kiel Asylum narratívából. Az internet időről időre ugyan hajlamos volt őt is ebbe az intézetbe zárni, főleg amiatt, hogy a korai mainstream slágerei után nem vált belőle igazi rádiósztár. Valójában azonban a 2010-es években végig rendkívül erős szubkulturális hatása volt. Stabil, lojális, rajongótábort épített ki, és olyan hangzást formált, amely később rengeteg új pop előadóra hatott, még akkor is, ha ez nem mindig járt listavezető sikerekkel. A valódi áttörést azonban 2024 hozta meg számára a Brett érával, amely nem csak zeneileg, hanem kulturálisan is meghatározta az évet. A nyárs, harsány, klubos hangzása, az önironikus hedonista attitűd és a minimalista zöld vizuális világ pillanatok alatt mémmé és trendé vált az interneten. A Brett nem egyszerűen egy album vagy korszak lett, hanem egy életérzés, amely beszivárgott a TikTokra, a divatba és a popkulturális diskurzusba is, leginkább a Back to Back, azaz B2B című dalával. És így újra Charlie köré szervezte a Zeitgeistet. Egyébként fun fact, Charlie maga is reflektált arra, hogy annó társadalmilag őt is a Kiel Asylumba sorolták. Az énekesnő úgy nyilatkozott, hogy örül, hogy kint van, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell majd egy adott ponton visszatérnie a képzeletbeli intézetbe. És akiről már említettük a tegnapi nap folyamán, hogy ugye be volt zárva jó sokáig ebbe a Kiel Asylumba, az nem más, mint Zarán Larsson, aki utolsó ezen a listán, és akiről a TikTok egyezményesen úgy vélekedik, hogy utoljára szabadult ki a Kiel Asylumból. Bár Larsson a 2010-es évek közepén óriási feltörekvő popsztárnak számított gigaslágereivel, később teljesen kikerült a reflektorfényből. Ám eljött a fordulat 2025-ben, amikor Clean Bandittel való közös száma a Symphony váratlanul újra virálissá vált a közösségi médiában. A dal egyébként TikTokon robbant a legnagyobbat, így pedig a fiatalabb generációk is felfedezték maguknak az énekest. Ezt a hullámot később tudatosan lovagolta meg a Midnight Sun érájával, amely egyszerre hozott friss hangzást és egy sokkal érettebb, karakteresebb pop personát, na meg egy Grammy jelölést a legjobb dance pop felvételért kategóriában. A Midnight Sun album és az azonos című dal már nem nosztalgiából működtek, hanem azért, mert Zara újra releváns tudott lenni egy megváltozott pop környezetben. A közönség nem régi slágerek énekesnőjeként kezdett rá tekinteni, hanem olyan előadóként, aki képes alkalmazkodni és új korszakot nyitni karrierjében. Nem is meglepő, hogy idén ő a Sziget Fesztivál egyik nagy színpados fellépője. Különösen érdekes pedig mindez annak fényében, hogy 10 éve volt a 2016, amikor Zara Larsson karrierjének egyik legnagyobb globális sikere a Lush Life uralta a rádiókat és a slágerlistákat. Erre az évre pedig már az új esztendő kezdete óta kellemes nosztalgiával tekint társadalmunk, szinte egyezményesen, hogy az minden szempontból egy királyév volt. És bizony Larsson is nyilvánosan elismerte a Kia koncepcióját, mondván annyira király, hogy kiszabadultam. Na de, ha már egyszer Zara Larsson, és mivel ugye a mai napon lép fel a Sziget Fesztivál nagy színpadán, akkor szóljon az a bizonyos mémdal, ami nem más, mint a Symphony, a Clean Bandittel közös dala.

Az volt tehát a Symphony Clean Bandit-től és Zara Larsson-tól. És egyébként közben a dal alatt én rákerestem a mémekre, ugyebár ehhez a dalhoz kapcsolódnak azok a bizonyos delfines, gicses képek, ahol egytől kettő delfin ugrál ki a tenger vizéből, felette ugye a nagy szivárvány és egy csomó színes halacska. Na hát a mémekhez általában, és a dalhoz általában olyan szövegeket írtak hozzá, mint hogy depressziós vagyok, vagy például szorongok az emberek között. Úgyhogy elég humoros a szövegnek a kontextusa, és magának a zenének a pozitív hangzása, ugyebár. Úgyhogy egész jókat lehet egyébként nevetni ezeken a mémeken, főleg, hogyha ugye tudunk angolul, és hát szeretjük a kicsit sötétebb humort. Nem éppen fekete humor, de azért kicsit sötétebb. Általában a negatív dolgokat írják ezekhez a mémekhez. Na de, ami biztos, hogy valószínűleg a Sziget Fesztiválon, Zara Larsson koncertje alatt, hát mondjuk rá, hogy talán meg fog szólalni ez a dal, és az is lehetséges, hogy elő fog kerülni maga a mém a háttéren, a nagyvásznon, nem egyszer történt már meg ugye egy ilyen eset, úgyhogy bárki, aki a mai nap folyamán kint van a Sziget Fesztiválon, és tervez ellátogatni Zara Larsson koncertjére, azoknak akkor ajánljuk figyelmükbe, hogy figyeljenek arra, hogy mikor fog, ha meg fog jelenni ugyebár ez a mém a háttérben, a színpad mögött. No, minden esetre mi ennyivel érkeztünk a Kill Asylumról, egyébként a Refresher cikkéből szemezgettünk, hogy még egyszer azért elmondjuk, ha önöket érdeklik a részletek, nyugodtan olvasgassanak bele magába a cikkbe, a Refresher oldalán megtalálják. Nálunk pedig a folytatásban is szólni fognak a Jobbnál Jobb muzsikák, érkezik P. Barna és a Víztükörben, nem még sok más Jobbnál Jobb előadó pontban, 5 órakor pedig akkor nem más, mint Faris Doriz várja majd önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turnistsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon, dobronaki plébános celebrálja.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kulturális miniszter szerint a minisztérium a felülvizsgált költségvetéssel 2,2 millió euró kiegészítő integrált forráshoz jut, amely lehetővé teszi számukra, hogy megvalósítsák azokat a projekteket, amelyekre vonatkozóan már döntések születtek és szerződéseket írtak alá. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kulturális minisztérium pénzügyi helyzetének áttekintése után majdnem 9 millió eurós hiányt állapítottak meg a jogi és szerződéses kötelezettségek folyó finanszírozására az év végéig. Mivel 2026-ra várhatóan a pótlt költségvetésen keresztül beérkező többletforrások nagy része kohéziós alapból érkezik, a pótlt költségvetés elfogadása után azonnal további nyilvános felhívásokat tesznek közzé, hogy ezeket a forrásokat 2026-ban a lehető legnagyobb mértékben kihasználják. Friedel Jarc hangsúlyozta, hogy a források minden bizonnyal a kultúrában maradnak, és esetleg átkerülnek a 2027-es évre. A Kranjska-Gorai tűzoltók, a hadsereg egy helikoptere és két air-traktor ma is oltják a Srednyi Vörh feletti megközelíthetetlen lejtőn tomboló tüzet. A tüzet pénteken fedezték fel és kezdték az oltást. A hétvégén sikerült megfékezni a lángokat, de hétfőn ismét megjelentek gócpontok. Mivel a tűz megközelíthetetlen erdei területen ég, ahova a tűzoltó autók nem juthatnak el, az egyetlen lehetőség a levegőből való oltás. Ma egy helikopter vesz részt a beavatkozásban, amely a Jasznatóból gyűjti a vizet, két repülő pedig a Börniki repülőtér bázisán lévő víztartályból veszi a vizet. Várhatóan a szombat esti eső segíti majd eloltani a tűz nagy részét, de az egyes gócpontok oltása még folyamatban van. Hétfőn délután egy drónrepülés a terület felett azt mutatta, hogy a terület ismét lángokban áll. A tűzoltók éjszaka figyelték a területet, és ma is folytatják az oltást. A Magyar Országgyűlés ma megszavazta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslatot. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyezte. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, szeptember 1-től áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket. A kormányfő korábbi tájékoztatása szerint az intézkedés egy évre 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Az előterjesztés indoklásában hangsúlyozták, a vényköteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszer kiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Sport. A svédországi Malmöben rendezik a VTT Europe Smash asztali tenisztornát, ahol ma Darko Jorgic és Deni Kozsul került asztalhoz. A legjobb szlovén asztali teniszjátékos 3-1-re győzött Kozsul ellen. A torna folytatásban a belga Cedric Nuitik vár a 28 éves Krasniki versenyzőre.
1: Időjárás.
2: Délután részben derült időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal, gyakrabban a hegyvidéken. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenszke-Konyice leágazása mindkét irányban, és akadozik a forgalom Zima és Pletovárje között Maribor felé.
0: MMR.

5 óra után vagyunk 8 perccel, és egyébként, ha már ma így emlegettük a Sziget Fesztivált, akkor ugye kicsit lessünk bele abba is, hogy kik lesznek a mai fellépők. Hát akire valószínűleg legjobban várnak, azok Somber és Zara Larsson, ők a fő fellépői a mai napnak, ugye az első napnak a Sziget Fesztivál keretein belül. De a nap folyamán lesz itt még Indira Paganotto, Mestiz, a Sara Landry, Trim, Wolf Alice, Underworld, aztán ami a magyar előadókat illeti, lesz majd Manuel, Mirror Glimpse, Meringer, és még ugye sokan mások, de egyébként Bad Nerves koncert is be van harangozva, és Coco and Breezy jazzy koncert is, amúgy Kim Dracula is fel fog lépni. Na róla még majd ebben az órában mindenképpen beszélünk, mert érdemes, azért ritkán látunk olyat, hogy a közösségi médiából valaki egy, mondjuk inkább úgy, hogy egy jó zenész növi ki magát, mert ugye, hogyha egy kicsit pár szóban elmondjuk, hogy ki is Kim Dracula, ő egy ausztrál zenész, és a TikTok segítségével került a köztudatba, és mondhatni úgy is, hogy ő a metal zenének az azariája konkrétan. Nagyon professzionálisan ötvözi egyébként a különféle zenei stílusokat, megjelenik benne a jazz, a rocktól a metalon keresztül egészen a pop zenei hangzásig is, úgyhogy egész jól tolja a srác mind a mai napig, és hát nem is hiába, ugye a mai fellépők között is itt van, ami a Sziget line-upját illeti. Na és ha már Sziget, akkor azt fontos elmondani, hogy ebben az órában, mint ahogy tegnap, szintén szigetes fellépők dalai fognak szólni, mind olyanoké, akik idén lépnek fel, és mind olyanoké, akik az előző években már jelen voltak magán a Sziget Fesztiválon, úgyhogy reméljük, hogy velünk tartanak a folytatás is, egy kicsit ismételten hangolódunk a 2026-os Szigetre olyan előadók dalaival, akik a múlt években már szórakoztatták a nagy közönséget a fesztiválon. Most érkezik Vénusz és a Hockahas című daluk.

And After All, You're My Wonderwall, ez volt az Oasis, ugyebár a legnagyobb mémdal, amikor a gitárosokról beszélünk. Na de, ha már Oasis, akkor érdemes egyébként megemlíteni, hogy ők 2000-ben léptek fel a Sziget Fesztiválon, illetve 2024-ben volt egy Live Forever előadás is, ahol az Oasis dalát énekelték el. Na de, a 2000-es koncertről egyébként elérhető az 1 óra 13 perces felvétel YouTube-on is, úgyhogy akár abba is beletekinthetnek, akkoriban még Pepsi Sziget Fesztiválként volt jelen a fesztivál, legalábbis ezen a néven működött, mert így van fent egyrészt YouTube-on is maga a felvétel. Oasis Live at the Pepsi Sziget Fesztivál augusztus 8-án 2000-ben, úgyhogy nem is olyan rég volt ennek a koncertnek az évfordulója. Na de, minden esetre, ha már egyszer a Szigethez így szépen vissza is tértünk témaügyileg, ugye említettük, hogy ebben az órában csak Sziget előadók dalai szólnak, akkor az Oasis után most egy kicsit foglalkozzunk a jelen előadóival. A idei Sziget Fesztiválon fellép majd a Mirror Glimpse is. Egyébként, akiknek ismeretlen lenne a formáció, azoknak eláruljuk, hogy a Mirror Glimpse-t ketten alkotják, ezek pedig nem más, mint Krúbi és Bító. Krúbit valószínűleg nem kell bemutatni senkinek, Bító neve viszont lehetséges, hogy még van, akinek ismeretlen. Ő egyébként ugyanúgy szólóban is kidolgozva és dolgozik dalokon, mint Krúbi, csak akkor a nagy hírnévnek nem örvendett, egészen addig, amíg meg nem alapították akkor a Mirror Glimpse-t 2021-ben, és ilyen mémdalokkal mondhatni berobbantak a köztudatba. Egyébként azért is szeretik annyira a Mirror Glimpse zenéit, mert konkrétan idiótát csinálnak saját magukból, hogy úgy fogalmazzunk, a popzenei stílusokat, már a túljátszott popzenei stílusokat professzionálisan gúnyolják ki, és a dalszövegeikben sincs hiánya öniróniából, na meg iróniából amúgy is. És egyébként Krúbiról talán sokan tudják, hogy 2025. októberétől most már apuka, és úgy tűnik, hogy ez nem sokat segített azon, hogy továbbra is azért gyártsa az ironikus szövegeket. Egyébként itt érdemes megemlíteni, hogy 25-ben, amikor ugye megszületett kislánya Sophie, akkor ki is adott egy olyan című dalt, hogy Barna Sophie. Maga a dal igaz egy kicsit erősebb hangzású, és nem idegenkedik benne a csúnya szavak használatától sem, viszont aki belehallgat ebbe a muzsikába, és veszi az időt, hogy odafigyeljen a szövegre, akkor egész megható annak ellenére, hogy azért, ahogy említettük, trágárszóból nincs benne hiány. A saját önutálatáról mesél az író ebben a muzsikában, és egyrészt össze is köti ezt az önutálatot, azt, hogy valahogy nem tudott megbékélni saját lelki világával, azzal, hogy most már apuka, és ez nem engedélyezi neki annyira azt, hogy ne legyen elfogadó saját magával szemben, mert most már példát kell mutatnia valakinek, aki felnéz rá, és fel is fog ránézni a következő években. Egyébként a refrénje annyi, hogy elállítod a lélegzetem, mint a Barna Sophie, megszédítesz úgy, mint egy palack kőbányai, annyira addiktív vagy, mint a Blahán vásárolt bió, csak te és én, meg a bánatom, az elválaszthatatlan trió. Egyébként érdemes belehallgatni ebbe a muzsikába, én legalábbis 2025. októberében, amikor belehallgattam, hát könnyekig hatódtam rajta, mert tényleg ritkán látunk egy olyan dalt magyar előadóktól, akik bár nem megszokott módon, és ugye egy kicsit sötétebb, erősebb hangzással énekelnek ilyen témákról, azért egész megható tud lenni, főleg, hogyha valaki együtt érez a zenésszel. Ugye nagyon sokan vannak 2026-ban, 2025-ben, ugye a 21. században, akik szintén küszködnek ezzel az önutálatérzéssel, különböző betegségekkel, depresszióval, szorongással, és előbb-utóbb valahogy meg kell békélnünk ezzel is, és tudni kell fejlődni. És hát
ez egyrészt a dal is megénekli ezt a témát, úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk. A Mirror Glimpse pedig akkor már más téma, nekik a felvételét, vagyis hát a koncertjét valószínűleg szintén visszanézhetjük majd az M1 csatornáján, illetve utána ugyebár a média klikken. Ha esetleg valakit érdekel, akkor nyugodtan látogasson el mind az M1 csatornájára, mind a média klikre, ha a Mirror Glimpse koncertjét nem is, de Manuelét és Meringerét meg tudja ott hallgatni, úgyhogy csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. És folytatjuk továbbra is jobbnál jobb szigeten, már fellépő előadókkal érkezik a Ladányban a 27 és a Szedegetem.

Zsagártól szólt a Wings of Love, mi pedig ugye már említettük, hogy sok más előadó között az idei Sziget Fesztiválon a mai nap fel fog lépni egyébként Kim Dracula is, és ígértük, hogy szólunk róla részletesebben, ezt az ígéretünket most be is tartjuk. Samuel Wellings, művész nevén ugye Kim Dracula, ausztrál énekes, dalszerző, zenész és rapper a tasmániai Hobartból. Dalai pedig a TikTokon tettek szert népszerűségre. Ismeretségét saját szerzeményének, valamint olyan dalok metal stílusú feldolgozásainak köszönheti, amelyek eredetileg nem ehhez a műfajhoz kötődnek. A YouTube-on a Gradual Decline and Morale című albumán szereplő Make Me Famous című saját dala révén vált ismert és szélesebb körökben, ami a metal szcénát illeti. Dracula korábban több együttesben is dobolt, köztük a The Dead Maggies nevű tasmániai folk punk zenekarban, emellett pedig énekese volt a Jester Pose nevű ausztrál heavy metal zenekarnak is, amely 2017-ben alakult és 2020-ban jelentette meg COVID-19 című középlemezét. Egyébként az ő dalaikat most már nem tudjuk elérni Spotify-on, viszont a korai időkben, amikor ugye még Kim Dracula alig TikTokon művészkedett, addig még hallgathattuk a Jester Pose muzsikáit is, akár Spotify-on, akár YouTube-on. Kim Dracula művész neve egyébként a Deftones együttes Saturday Night Fresh című albumán található Kim Dracula című dalra utal, és ugye itt az egy szót akkor felbontotta kettőre. Na, de hogy hogyan is alakult pontosan ez a híressé válás, ami őt illeti? 2020 novemberében Kim Dracula közzétette a TikTokon Lady Gaga Paparazzi című dalának metal stílusú feldolgozását, a dal pedig ezt követően december 11-én jelent meg a Spotify-on. A Paparazzi feldolgozás hónapok alatt virális sikert aratott, még az év vége előtt elérte a 6 millió megtekintést a YouTube-on, a 13 millió lejátszást a Spotify-on és több mint 60 ezer TikTok videóban használták fel, és érdemes megemlíteni, hogy olyanok is, akik egyébként nem a rock vagy a metal zenei stílus kedvelői, úgyhogy ez elég sokat elmond arról, hogy maga a dal jól sikerült. A dal elsőprő sikere révén Kim 2020 negyedik legtöbb követőivel rendelkező ausztrál zenei előadója lett a TikTokon, olyan neveket követve, mint Sia, Iggy Azalea és Mia Rodriguez. 2021. januárjában a Paparazzi felkerült a Spotify Global Viral 50 listájára, ahol január 13-án a negyedik helyig jutott. Ugyanebben a hónapban Kim a 47. helyen debütált a Billboard Emerging Artists, azaz feltörekvő előadók listáján, ez pedig nagyrészt a Paparazzi sikere hajtotta, amely a 31. helyen nyitott, a Hot Rock and Alternative Songs listán. 2021. áprilisára pedig Kim Dracula Paparazzi feldolgozása már 13,4 millió megtekintésre rendelkezett a TikTokon, 33 millióval a YouTube-on és 55 millió lejátszással a Spotify-on, miközben az előadó a második legtöbb követővel rendelkező ausztrál TikTok személyiségé lépett elő. Nála több követője csak Sia-nak volt egyébként. 2022-ben pedig akkor megjelent első kislemeze, a Make Me Famous, illetve hát a dal a Gradual Decline in Morale-ról. De erről majd részletesebben egy dal után érkezik az Empire of the Sun és a Half-Mast.

Kim Dracula 2022-es kislemezeit, a Make Me Famous és a Drowned a Rock Sound magazin kedvezően értékelte. Utóbbi dalt hangok és stílusok kavalkádjaként, amely épp oly bizarr, mint amilyen csodálatos, jellemezték. 2023. július 14-én pedig Kim Dracula megjelentette a Gradual Decline in Morale című debütáló albumát, amely 20 dalt tartalmazott, köztük 4 korábban kiadott lemez, kislemezt is. Dracula alakítja egyébként Luthert, Lin-Manuel Miranda és Asa David 2024-es Warriors című konceptalbumán. Egy 2023-as interjúban pedig többek között a művész elárulta azt is, hogy kényszerbetegségben, azaz OCD-ban szenved. Na de, hogy egy kicsit a zenei hangzást is érintsük, átlagban a zenei stílus a metal stílushoz köt, a zenéit a metal stílushoz kötik ugyebár, de ha le kéne írni, ahogy már azt említettük, Kim Dracula a metal zene azaliája volna. Mint ahogy Paul Sonati, úgy Samuel Wellings sem idegenkedett különféle zenei stílusok ötvözésétől. Zenéiben gyorsan váltják egymást a harsogó trombiták és más fúvós hangszerek, egy kis reggae, akár jazz hangzást biztosítva, és az EDM-hez hasonló időnként kattósként leírt hangzásból sincs hiány. Megjelennek pop elemek is bőven, és ugye nincs hiány a metal zenei stílus elemeiből sem. Egyébként borzasztó értékes énekhang is, amikor még csak TikTok előadóként volt ismert, még nem igazán sejtettük, mit is rejteget az a visszahúzódó srác, akiről egyszerűen annyit tudtunk, hogy jó feldolgozást készített, és hogy imádja a black metalt. Viszont, amint megjelent első hivatalos önálló dala, és utána ugye albuma, úgy már fény derült arra, hogy nem csak zenét ír mesterien, de a hangja is aranyat ér többek között. Professzionálisan váltogat a tiszta ének, vokál és az úgynevezett screaming, azaz hörgés között. És itt érdemes még megemlíteni, hogy saját hörgés stílust alakított ki azon évek során, amikor még senki sem ismerte, ami tekintve arra, hogy mennyi elismert előadó működik a metal szcénában, eléggé nagy szám. Ha egy Kim Dracula dalt hallunk, azt majdnem 100%-ig biztosan, hogy tudni fogjuk. Van neki egy egyedi hangzása, mind ének, mind pedig zeneügyileg. És egyébként, ha valakinek felkeltette az érteklődését, érdemes belehallgatni egy-egy dalába, arra viszont mindenképpen fel kell készülni, hogy ugye nem egy pop muzsikáról van szó, ez ténylegesen erős metal, és annak ellenére, hogy ugye szólnak benne trombiták, és néha váltakozik a kicsit boldogabb hangzás is, azért a metal mégiscsak metal zene marad, így aztán azok, akik nem kedvelik az erősebb hangzású zenét, azok inkább ne hallgassanak bele, mert lehet, hogy nagyobb csalódás lesz, mint amire számítanak. Viszont azok, akik kedvelői az erősebb hangzású zenéknek, a rock és a metal szcénának, azoknak csak ajánlani tudjuk, ha eddig 2026 nyaráig nem ismerték még Kim Dracula munkásságát, akkor most semmiképp se hagyják ki, érdemes belehallgatni, és utána akár beletekinteni, ugye a Sziget Fesztiválos felvételekbe is biztos fog erről felkerülni nem egy az internetre. Úgyhogy ennyit egyelőre Kim Dracula-ról, ő ma lép fel a Sziget Fesztiválon, illetve lehet, hogy már fel is lépett, azt pontosan nem tudjuk, hogy hány órakor volt a koncert, de önök ráleshetnek a szigetfesztivál.com hivatalos weboldalán. Nálunk pedig akkor szólni fognak még jobbnál jobb muzsikák, érkezik Rihanna és a Lavender Brain, itt pedig érdemes megemlíteni, hogy pontosan 10 éve, augusztus 11-én 2016-ban lépett fel Rihanna a Sziget Fesztiválon. Úgyhogy szóljon az ő dala, pontban 6-kor pedig akkor esti krónikázunk egyet.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A muraszombati keleti terelőút építési vállalkozójának kiválasztására kiírt pályázatán elutasította az egyetlen beérkezett ajánlatot a túlzott ára miatt.
1: Rendkívül nehéz a mezőgazdaság helyzete, hangsúlyozta ma József Podgorsek, a mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke.
2: Megszavazta az országgyűlés, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke.
1: Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy szerdán a paksi atomerőműben tartanak kormányülést.
2: A Celje foci csapata ma hazai pályán játszik visszavágót a Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában. Az ellenfél az örmény Aralat.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Az infrastruktúrális igazgatóság a muraszombati keleti terelőút építési vállalkozójának kiválasztására kiírt pályázatán elutasította az egyetlen beérkezett ajánlatot a túlzott ár miatt. A pályázatot a Pomgrad nyújtotta be, amely a munkálatok adókkal együtt körülbelül 19,3 millió euróért végezte volna el.
2: A pályázat közzététele előtt a munkálatok értékét 13,5 millió euróra becsülték. Az ajánlat tartalmilag megfelel a pályázati követelményeknek, de az ajánlati ár meghaladja a szerződésre előirányzott forrásokat. Az igazgatóság nem hozta nyilvánosságra a biztosított források összegét, mivel ez befolyásolhatja a tárgyalásokon elfoglalt pozíciójukat, magyarázták. A szerződés véglegesítése után új közbeszerzési eljárást folytatnak le, nevezetesen tárgyalásos versenyeljárást, jelentették be. A muraszombati elkerülőút két szakaszban épül.
1: A kulturális miniszter szerint a minisztérium a felülvizsgált költségvetéssel 2,2 millió euró kiegészítő integrált forráshoz jut, amely lehetővé teszi számukra, hogy megvalósítsák azokat a projekteket, amelyekre vonatkozóan már döntések születtek és szerződéseket írtak alá.
2: A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kulturális minisztérium pénzügyi helyzetének áttekintése után majdnem 9 millió eurós hiányt állapítottak meg a jogi és szerződéses kötelezettségek folyófinanszírozására az év végéig. Mivel 2026-ra várhatóan a pótköltségvetésen keresztül beérkező többletforrások nagy része kohéziós alapból érkezik, a pótköltségvetés elfogadása után azonnal további nyilvános felhívásokat tesznek közzé. Hogy ezeket a forrásokat 2026-ban a lehető legnagyobb mértékben kihasználják. Fridel Jarc hangsúlyozta, hogy a források minden bizonnyal a kultúrában maradnak, és esetleg átkerülnek a 2027-es évre.
1: Rendkívül nehéz a mezőgazdaság helyzete, hangsúlyozta ma József Podgorsek, a mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke. A gabonaféléknél 50%-os, a kukoricánál egyes helyeken, akár 90%-os is terméskiesésre számít. Egyes réteken egyáltalán nincs kaszálás, az állandó növénykultúrákban pedig károk keletkeztek.
2: Problémák vannak a halgazdaságokban, az erdőkben pedig katasztrófa következhet be a kéregbogarak miatt, sorolta. A kamara elnöke szerint a hőség és az asszály idején a gabonafélék terméskiesése 30-50% között van. Egyes kukoricatermesztők már megkezdték a betakarítást, hogy megmentsék, ami menthető, magyarázta. A terméshozam egyes helyeken, különösen a kavicsos talajokon 80-90%-kal alacsonyabb lesz. Máshol a normál termeléshez képest a visszaesés valószínűleg közel 50%-ra várható, tette hozzá.
1: Az idei száraz hidrológiai viszonyok a mérések történetében a negyedik helyen állnak, hangsúlyozta Jánosz Polajnár hidrológus a Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség sajtótájékoztatóján. Az idei alacsony vízállást a hőség miatt kivételesen magas folyóhőmérsékletek kísérik. A hatóságok arra számítanak, hogy a talaj felszíni rétegében továbbra is száraz körülmények fognak uralkodni.
2: Így a Mura nagyon kevés vízzel rendelkezik, a vízhozam alig több mint 30%-a folyik a sok éves átlaghoz képest. Hasonló a helyzet a Ljubljanica folyón és mellékfolyóin. A Száva folyó alsó szakaszán pedig körülbelül 50%-a folyik az átlaghoz képest, és ugyanezt vonatkozik a Szocsa folyóra is. A következő napokban némi felfrissülés, a jövő héten pedig némi csapadék is várható. A felszíni vízfolyások állapotának javításához legalább 100 mm csapadékra lenne szükség 24 órán belül, vagy néhány nap alatt.
1: A Kranjska-Gorai tűzoltók, a hadsereg egy helikoptere és két air traktor ma is oltják a Srednyi Vörh feletti megközelíthetetlen lejtőn tomboló tüzet. A tüzet pénteken fedezték fel, és kezdték az oltást. A hétvégén sikerült megfékezni a lángokat, de hétfőn ismét megjelentek gócpontok.
2: Mivel a tűz megközelíthetetlen erdei területen ég, ahova a tűzoltóautók nem juthatnak el, az egyetlen lehetőség a levegőből való oltás. Majd helikopter vesz részt a beavatkozásban, amely a Jasnatóból gyűjti a vizet, két repülő pedig a Brniki repülőtér bázisán lévő víztartályból veszi a vizet. Várhatóan a szombat esti eső segíti majd eloltani a tűz nagy részét, de az egyes gócpontok oltása még folyamatban van. Hétfő délután egy drónrepülés a terület felett azt mutatta, hogy a terület ismét lángokban áll. A tűzoltók éjszaka figyelték a területet, és ma is folytatják az oltást.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Megszavazta az országgyűlés Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Az erről szóló titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal nulla tartózkodás mellett választottak a képviselők. Baka András a megválasztása után letette a köztársasági elnöki esküjét.
2: Augusztus 19-én lép hivatalba. Addig a köztársasági elnöki feladatot Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A 444 szerint beiktatása után a Tisza frakció tart egy fogadást. Baka András úgy fog kivonulni az ülésteremből, hogy újságírók ne kérdezhessék. Baka Andráson kívül az államfői tisztségre más jelölt nem is volt. A Fidesz nem jelölt elnököt. Orbán Viktor pártjának a képviselői be sem mentek a parlamenti ülésre. A Telex úgy tudja, hogy Tatán az 56-os emlékművet koszorúzzák meg.
1: Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy szerdán a paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony Duna vízszint okozta fennakadásokat. Hétfőn megkezdődött a paksi atomerőmű második blokkjának fokozatos felterhelése.
2: A létesítmény közleménye szerint a Duna vízszintjének az elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a munkálatokat. A folyó alacsony vízellése miatt az első, a harmadik és a negyedik blokkot le kellett állítani. A második blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján megkezdődhetett a termelés helyreállítása.
0: Sport.
1: A Celje foci csapata ma hazai pályán játszik visszavágót a Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában. A 20 óra 15 perckor kezdődő mérkőzésen az Örmény Ararat lesz az ellenfél, amely 2-1-re nyerte az első összecsapást. Szombaton pedig Lendvára érkezik a Celje, ahol a bajnokság 5. fordulójában a NAFTA ellenfele lesz 18 órától. A svédországi Malmöben rendezik a VTT Europe Smash asztali tenisztornát, ahol Madarko Jorgic és Deniko Zsul került asztalhoz. A legjobb szlovén asztali teniszjátékos 3-1-re győzött Kozsul ellen. A torna folytatásában a belga Cedric Nojtik vár a 28 éves Hrászniki versenyzőre. Az olimpia foci csapat csatára Admir Bistrich Angliában folytatja pályafutását, jelentette be ma az első ligás klub. A bosnyák labdarúgó, aki összesen 56 mérkőzéssel lépett pályára az olimpia színeiben és 6 gólt szerzett, a szezon kezdete előtt 4 éves szerződést írt alá a Leicester Cityvel.
3: Időjárás.
2: Este még előfordulhatnak záporok, zivatarok, de éjszaka lenyugszik a légkör és megélénkül az észak-keleti szél. A tenger melléken enyhe vagy mérsékelt lesz a bóra. Holnap a délelőtti borult idő után túlnyomóan derült időre van kilátás. Élénk lesz a keleti irányú szél, az Adrián enyhe lesz a bóra. Reggel 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya, Szlovenszky-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom a Drámja és Pletovárja között Maribor felé.
1: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

Folkphonics és a Budapest, ez volt ugye a dal címe. Mi pedig, ha már egyszer ma ilyen sokat beszéltünk egyébként a Sziget Fesztiválról és az ott fellépőkről, akkor egy kicsit nem csak a mai napra, hanem a holnapi napra is rá tudunk hangolódni azzal, ha otthon az otthonunk melegében meghallgatunk egy-egy Carson Coma dalt, és itt akkor tudjuk ajánlani a legfrissebbet, ami ma jelent meg, ez pedig nem más, mint a Gabi című muzsikájuk. Ennek egyébként a minap jelent meg egy kis részlete, ma pedig akkor hivatalosan megjelent a videóklipje is. Egyébként Fekete Giorgio egyszer gitárral és egy kis szájharmonikával hozzáerősítve a vállához. Ő az egyedüli, aki szerepel a klipben, és különböző hátterekkel adja elő a muzsikát. Úgyhogy egész művészére sikeredett a klip, ha tehetik, akkor hallgassanak bele. Mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb dalokkal, érkezik az Acoustic Planet, és az egy kicsit, de még ugye előtte érdemes elmondani, hogy ha már Sziget Fesztivál, akkor holnap lép fel a Carson Coma is, augusztus 12-én, úgyhogy valószínűleg majd az ő koncertjüket is láthatjuk az M1 csatornáján, illetve hát számíthatunk arra is, hogy elő lesz adva ez a legújabb dal, szerzemény, úgyhogy várhatóan majd megjelenik ennek a felvétele, és utána visszalézhető lesz a médiaklikken is. Na most akkor érkezzen a beígér dal, az Acoustic Planet, és az egy kicsit.

18 óra 33 perc a pontos idő, és így az Ossian dala után hát hasonló hangzással folytatjuk, ami a zenéket illeti. Ugyanis idén 10 éves a Mattfield zenekar. Ők 2016 májusában alakultak meg ezen a néven. Úgyhogy ez alkalomból pedig egy jó nagy turnét is szerveznek Magyarország szerte. Többek között legközelebb majd augusztus 16-án, ha minden igaz, akkor fognak majd fellépni. Augusztus 19-én teljesen pontosan lesz a Mattfield falunap a Barbanegrában, ugye Budapesten, illetve ugye annak színpadán. És ennek keretein belül hát még bejelentettek egy új dalt is. Legutolsó, legfrissebb szerzeményük, talán mondhatni így is, még tavaly volt 2025-ben, amikor is megjelentették a Király Meztelen című dalukat, és augusztus hónapjában, sőt néhány nap múlva már érkezik a legújabb szerzemény. Augusztus 14-én fog premierelni a Kiskacsa fürdik, és zárójelben hozzá van téve, hogy a Véremben, ahogy ez most a hivatalos kliphez is hozzá lesz téve, egy ilyen kis zárójeles hozzátételként, azt még mi nem tudjuk, de valószínűleg igen. Tehát augusztus 14-én várható a Mattfield Kiskacsa fürdik a Véremben című dala, és egyben videóklipje is, úgyhogy érdemes akkor majd sasolni a Spotify, a YouTube és a másféle zenei platformokat, hogy ugye mi újat alkottak a Mattfieldes srácok. És egyébként, ha már róluk beszélünk, akkor ritkán szól tőlük dal, ezért szólni fog a következő percekben is, méghozzá a Napfénytenger, és egyébként itt még hozzátennénk, hogy egyébként a napokban várhatóak hullócsillagok, úgyhogy érdemes azokra is sasolni, figyelni, hát ha látunk egyet-egyet az égen, ugyanis valamikor a napokban lesz ennek a csillaghullásnak a tetőpontja. És egyébként a Mattfield tökéletes arra, hogy az eszünkbe juttassa, mert van ugye egy olyan daluk is, hogy hullócsillagok. Na de nálunk nem az fog szólni, hanem a Napfénytenger, ami egyébként a 2021-es Szörnyeteg album 10. dala, úgyhogy szóljon a Mattfield, de utána Curtis is énekelni fog.

Takács Nikolásztól szólt a Ha meggyötört a szív című dal, mi pedig a délutáni csapattal búcsúzunk. Ugyanis pontban 7-kor várja önöket az esti mese, utána magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, és ugyebár az esti műsor folyamán még jobbnál jobb musikák itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Úgyhogy tehetik, akkor maradjanak a készülékek mellett, hallgassanak továbbra is MMR-t, mi pedig köszönjük szépen az egész délutáni figyelmüket. A zenei szerkesztők Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga a stúdióban Györkös Korán, a délutáni híreket Faris Tóri szerkesztette, a műsorvezető pedig Gönc Tamara volt. Mi ismételten köszönjük azoknak, akik ugye nálunk hirdettek, nagy mindenkinek, aki a délutáni órákban úgy döntött, hogy velünk tart, és reméljük, hogy nem is bánta meg. Minden esetre még egy kis emlékeztető azoknak, akik esetleg az esti órákat, amikor már ugye elsötétül az égbolt, szeretnék kint tölteni a kicsit hűvösebb időjárásban, akkor, ahogy a Matfield hullócsillagok dala is szól, felettem a fellegekben úsznak a csillagok, illetve fölöttem a fellegekben hullócsillagok. Hát reméljük, hogy önök felett is lesznek hullócsillagok, ha sasolják az eget, akkor mindenképpen csak azt tudjuk remélni, és ugye kívánni, hogy legyen majd legalább egy hullócsillag, amire aztán akkor lehet egy kívánság is, ugyebár hullócsillaghoz kívánság jár. Mindenkinek további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk. Holnap reggel 5:30-tól várják önöket a délelőttisek.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, a Becsenyei Molnárok. Valamikor van annak már 300 esztendeje is, hanem 400. Két vízimalom őrölte a becseiek búzáját a Tiszán. Egyik a felvégen, másik az alvégen. Csendes, szelíd nyári éjszakákon elhallatszott a szavuk a harmadik határig. A felvégi malom mindig ezt hajtogatta nagy haragosan. Vidd ördög, törököt, törököt! Amire csendesen visszakattogott az alvégi. Magyar pál, lisztezsák! Nagy oka volt annak, hogy így feleselgettek egymással akkoriban a becsei vízimalmok. Török világ volt már akkor errefelé. Vegyest laktak a falukban a magyarok a turbános atyafiakkal. Amilyen embertelen volt a török a háborúban ellenséggyanánt, olyan békességes cimbora vált belőle, ha letelepedett valahol. Nem garázdálkodott, szépen végezte a maga dolgát, és nem avatkozott a máséba. Becsén az alsóvárosban fészkelték meg magukat a törökök. Felsőváros magyaroknak nem csináltak semmi galibát. Volt neki külön templomuk, külön mészárosuk, külön boltosuk, külön csizmadiájuk, még vízimolnáruk is, aki megőrölte a kenyérnek valót. Tahirbégnek hívták az öreget. Katona volt valamikor, de vénségére könnyebb munkának találta a hadakozásnál a vízimolnárságot. Áldott jó ember volt máskülönben, a lénynek se vétett. Koldusnak, vándorlónak mindig öntött egy kis fehér lisztecskét a tarisznyájába, akármilyen nemzetségbeli volt. Hanem ha magyar molnárt meglátta, mindig elfogta a szívét a bosszúság. Minek is van ez a magyar molnár a világon? Ha egy magam volnék a becsei molnár, minden nap kétszer annyi részgarast hagyhatnék az erszényembe. A magyar molnárt Pál gazdának hívták. Ez is olyan ember volt, mint a falatkenyér. Egész nap danolt, meg fütyült, meg szitta volna még az inasát sem, hanem amikor átpillantott a Tahir bég malmára, akkor mindig ökölbe szorult a keze. Hely, ha ez a török molnár nem volna a világon, akkor egymagam volnék a becsei molnár. Azóta tele volna a ládafia ezüst huszassal is. Ezért feleseltek egymással a becsei malmok éjjel-nappal, ha az egyik elhagyta, a másik mindjárt rákezdte. Néha még a harangszót se lehetett hallani a nagy lármájuktól. Hanem egyszer aztán ugyancsak elhallgatott mind a kettő. Alvégi malom, felvégi malom, török molnár, magyar molnár. Jött volna ellenséges gyülevészhad nagy robajjal, mint a jeges eső. A becsei jámbor polgárok, ami drágább portékájuk volt, eldugták, ki hova tudta, aztán mentek világgá. Az ellenség nem talált egyebet a puszta falunál, de ki is töltötte rajta a bosszúját, mert az egészet fölégette. Pál gazda zacskóba hányta, ami pénzecskéje volt, s elindult a Tisza parton, hogy elrejtse valahová. Olyan biztos helyre, ahol nem találja meg az ellenség, de rátalál ő, ha valamikor visszakerül. Hát ahogy kémlelődött ott a víz mentén, egyszer csak neki ment egy odvas öreg fűzfának. Töve a vízben volt, derekáról úgy lebegett le a hosszú moha, mint a ha szakál volna. A fehér szakál közt tántorkott a száj, a vénhet fa fekete odva. Pál gazda nem sokat gondolkodott, beledugta az oduba a pénzes zacskóját. Ez az Isten is arra teremtette, hogy megőrizze a pénzecskémet, míg visszakerülök erre a tájra. Azzal levágott a fáról egy ágat vándorbotnak, és neki indult a világnak. Kebelén kenyere, hátán háza, így ment ez akkoriban Magyarországon. De bizony a török molnár se várta a házához a hivatlan vendégeket. Belerakta a megtakarított pénzét egy vászontarisznyába, s ő is a Tisza parton keresett neki helyet. Nem talált jobbat az odvas fűzfánál, belecsúsztatta hát tarisznyáját. Csörrent a pénz, ahogy a másik zacskóba ütődött. Tahir bég meg kíváncsi lett, hogy mi lehet a fában. Belenyúlt az oduba, s kihúzta a magyar molnár pénzét. Ó, néni! örvendezett a török, hosszú fehér szakállát simogatva. Hát csak ugyan nem tehetném jobb helyre a vagyonkámat, hát más okos ember is ide tette az övét. Nagyon alkalmas helynek kell ennek lenni. Azzal szépen visszaeresztette az odóba mind a két zacskót, betakargatta száraz falevéllel, összecsattantotta papucsát, úgy megindult, hogy meg se állt Belgrádig. Ott laktak az atya fiai, azoknál húzta ki a telet. Ahogy kitavaszodott, lassanként hazaszállingóztak a becseiek. Ám bátor nem igen volt haza a haza, mert hát a kormos falakon kívül semmi sem maradt a régi becséből. Újra kellett építeni az egészet. Egy mosolygó hajnalon Pál gazda is hazakerült. Bizony ő sem találta meg Malmát a felvégen. Elpusztította azt az ellenség az alvégivel együtt. Nem sokat törődött vele, csak a pénzét meglelje. Az öreg fűzfa megfrissült koronájával ott bólogatott a vízszélen, mintha elmondaná. Ne búsulj, megőriztem pénzed. Hát benyúlt a Molnár az odúba. Úgy megörült, mikor megmarkolta az zacskót. Csak akkor hűlt el, mikor kihúzta. Hát ez nem az ő zacskója. Megint belenyúlt, addig kotorászott benne, míg ki nem húzta a magáét is. Csak aztán esett gondolkodóba. Rúgja meg a kakasám, mit évő legyek most ezzel az idegen pénzzel? Talált jószág, hát nem nekem szánta az Isten. Csináltatok rajta olyan malmot, hogy a király se őrleti különben a vasárnapi kalácsnak valóját. És már nyúlt a pénzért, de hirtelen visszarántotta a kezért, mert megdobbant a szíve. Pál, Pál, te nem jársz igaz úton. Aki ide rejtette azt a pénzt, vissza is jön érte. Hát ő se vitte el a tiédet, te se bántsd az övét. Elszégyelte magát, elindult hazafelé. Hát ahogy megfordul, megyen vele szembe Tahir bég. Szakadt róla a verejték a nagy igyekezetben. Na, te is megkerültél, török? Mordult rá Pál gazda mérgesen. A török Molnár sietett előkeríteni zacskóját a faodvából, csak azután adta meg a választ. Megám te magyar! Mikor Pál meglátta, mit csinál a török, csodálkozva csapta össze a kezét. Hát a tiéd volt a másik zacskó, Tahir bég. Hát a tiéd meg az egyik, Pál gazda. Hát ilyen emberséges ember vagy te, szomszéd. Hát, van te nálad becsületesebb ember, testvér. Török Molnár, magyar Molnár karonfogva mentek be becsére. Szét se váltak többet. Összetették pénzüket, ketten építettek egy malmot, közösbe kerestek halálukig. Csendes nyári éjszakákon a harmadik határig elhallatszik így a malom kattogása. Becsület, tisztesség, szeretet, békesség.
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: A hét magyar nótája.

Isten, ez egy új szívem. Nem tudok én, nem tudok én ilyen szívben élni. Elmegyek az úr.

be merre jöjjük. Kis katica, jaj, nem is az a baj, beleült egy barna legény ölébe. Ha eltörik az a korsó, üssek kő, hiszen az a legény ebben erre jöjjük. Kis katica, jaj, nem is az a baj, beleült egy barna legény ölébe. Szó az, ami szó, jó az, ami jó, szomjazik is a lányajka a csókra. Jár az idő, jár, kis katica vár, de a legény

édes kis kató, előleget így adjál a jövőben. A huncutnak más lány jár az eszébe, olyan, aki nem ült még az ölébe. Szó az, ami szó, édes kis kató, előleget így

az, ami szó. Édes kis kató, előleget így adjál a jövőben. A huncutnak más lány jár az eszében, olyan, aki nem ült még az ölében. Szó az, ami szó, édes kis kató, előleget így adjál a jövőben.

szivajabbat, húzzad ide, aki lebbe halottan. Üssed meg, ez még cimbalmas, a kedvem, a szemem.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Tavaly augusztus 20-án lépett hatályba az állatvédelmi törvény módosítása, amely bevezeti a macskák mikrocsippelését, és ezzel a központi nyilvántartásba való bejegyzését. Az állam az átmeneti időszakban társfinanszírozza a költségeket, de nem egységes összegben. Pontosabban az eddigi 30 euró helyett szeptembertől mindössze 8 euró támogatásban részesülnek a macska gazdik a csippeléskor. A részletekről Andrea Kustec, a Lendvai Állatorvosi Állomás állatorvosa nyilatkozott Cigán Szilvia mikrofonja előtt.
1: Az állatok védelméről szóló törvény módosítása értelmében 2027. január 1-től minden gazd és macskát mikrocsippel kell megjelölni, és be kell jegyezni a házi állatok központi nyilvántartásába. A macskák megjelölésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó átmeneti időszak 2026. december 31-én lejár. Az Élelmiszerbiztonsági, Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatal felszólítja a tulajdonosokat, hogy kötelezettségüknek időben tegyenek eleget. Az átmeneti időszakban igényelhető az állami támogatás azzal, hogy az összeg szeptember 1-ével minimálisra csökken. A részletekről Andrea Kustecet, a Lendvai Állatorvosi Állomás állatorvosát kérdeztük.
2: Do zadnjega augusta je sofinanciranje države 30 euro.
3: Augusztus végéig az állam 30 euróval támogatja a mikrocsippelés költségeit. A teljes összeg a macskák és kutyák esetében 38 euró és 9 cent, de jelenleg az állam 30 euróval járul hozzá. Így a macska gazdijának költsége jelenleg 8 euró és 9 cent. Az eljárás a következő. A macskának az állatorvosi rendelőben a bőr alá elhelyezzük a mikrocsippet, és rendezzük a dokumentációt. A macska ezentúl útlevéllel rendelkezik, és bekerül a házi állatok egységes központi nyilvántartásába. Szeptember 1-ével a támogatás összege módosul. A gazdinak kell 30 eurót és 9 centet fizetni, az állam pedig az eljárást mindössze 8 euróval támogatja.
2: 30 euró 9 centov, država bo sofinancirala samo 8 euró.
1: Egy éve tart a társfinanszírozott akció, és Andrea Kustec állatorvos szerint a legelején nagy volt az érdeklődés, majd kissé visszaesett. Most pedig újból hívnak a gazdik, akik még kedvező árban kívánják rendezni a macskájuk mikrocsippelését. Az állatorvos a gazdik figyelmébe elmondta.
3: Egy telefonhívással előjegyeztetik magukat, hogy elkerüljék a felesleges, sem a gazdiknak, sem a macskáknak kellemes várakozást. És még egy info azoknak, akik még nem ivartalanították kedvenc helyiket. Lendva község a polgárai részére további 5000 eurót különített el kedvencek ivartalanítása támogatására. A macskák esetében az eljáráshoz 30 euróval, a kutyák ivartalanításához 50 euróval járulnak hozzá. Ezt az összeget levonjuk a beavatkozási költségek végösszegétől. Az igénybevétel esetén telefonáljanak az állatorvosi állomásra, ahol időpontot kapnak. Az ivartalanítás alkalmával a dokumentációt is helyben rendezzük.
1: Mindössze azt kell bizonyítani a gazdinak, hogy állandó lakóhelye Lendva község területén van, nyilatkozta az MMR-nek Andrea Kustec állatorvos.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
4: MMR.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turnistsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

csak mosolyt keresnek arcodon. Minden szót értesz hangtalanul, csak szemed

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öre

foltos sárgult kebre, egy régi tollas bálba. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őség csoda.

Hazaérve az üres lakás súlyos csendje helyett, inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjába a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva kuncog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatú, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszi haza, csak neki dübörög a hat henger zajon.

66-os régi Ikarusz, s mélyen válja a betont a nyoma, mint egy kopott hegyű olcsó ceruza.

0: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt.
1: Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Ugrok egy nagyot már is, hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam. De szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!
0: Hagyjuk egy részeg! Hú,

0: Veszélyes.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.